Detlev Glánert második hegedűversenye hangzott el Midori szólójával. A hegedű művésznő előadásmódja technikailag mindig hibátlan, ugyanakkor milyen kifejező és érzelmekkel teli. Egyébként nagyon sok jótékonysági hangversenyen játszik Midori. Brahms G-moll zongora 4-ese következik Schönberg átdolgozásában.

Johannes Brahms Géma zongora 4-esét hallottuk Arnold Schönberg átdolgozásában. Clara Schumann és Joachim József kéttel fogadta a darabot annak idején. Azt mondták, hogy Brahms szabadon kezeli a formákat, és inkább dolgozza. Szerencsére nem sikerült rábeszélni Brahmsot erre. Most egy Elgar művet hallgatunk meg.

Edward Elgar az ifjúság varázsa második szitjéből hallottunk egy tételt, ez volt a Vadmedvék. A brit komponista zenéje gyakran mély érzelmeket közvetít, és mindig erősen kötődik az angol nemzeti identitáshoz. A német ifjúsági zenekar egy ráadást is adott, ez Brahms zeneműve volt. Jó estét, jó éjszakát!

Jó estét, jó éjszakát! Ez volt a címe Brahms zeneművének, amit a német ifjúsági zenekar adott elő, vezényelt Patrick Lange. Most Schumann ajánlás című dala következik a Mirtuszok ciklus első dala Liszt átdolgozásában. A Mirtuszok is 1840-ben készültek a dalok évében. Jorge Bonet zongorázik.

Schumann ajánlás című dala hangzott el a Widmung Liszt átdolgozásában, Jorge Bolé előadásában. Schumann nekem egyik kedvenc szerzőm, zenéjét hallgatva és írásait olvasva, azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legjobb ember volt, akit ha csak a műveiből is, de megismerhettem. Most Brahms E-moll szonátája szól.

Brahms opusz 38-as émol szonátáját Cyril Skrjanec és Mojca Pucsely előadásában hallottuk. Brahms mindig büszkén vallotta magát konzervatív alkotónak. Gibi Shaw, a híres író, nagyon sokat írt a zenéről. Érdekes, hogy ő nem szerette Brahmsot, az is igaz, hogy a vád ellen minden alkalommal tiltakozott. 4 óra van.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber Szent Henrik miséje következik a Notturnóban. Szent Henrik császár, akit a német császárok közül egyedül avattak szenté, Szent István feleségének, Gizellának volt a testvére. Mint civakodó Henrik bajor herceg legidősebb fia, aligha számíthatott arra, hogy egyszer majd a birodalom császára lesz. Otto császár és atya Henrik közötti ellentétek ugyanis nagyon hosszú időn át kétségessé tették ezt. A bajor herceget a Hildesheimi katedrális iskolájában tanítatták, és a papságra készítették fel elsősorban.

Bieber Szent Henrik miséje hangzott el, előadta James Griffith, Mihály Schopper, a Regensburgi Dom fiúkórusa és a Collegium Aureum Georg Ratzinger vezényletével. Különlegesen szép zenemű, amit ritkán lehet hallani. Mozart elődjének zenéje után Beethoven D-dur pastorál szonátáját halljuk.

Beethoven pastorál szonátáját Ji Young-moon előadásában hallottuk. Beethoven nagyon szerette a természetet, és ez is egy csodálatos természetzene, rengeteg derű van benne. Pedig mindig azt mondják, hogy ő egy mogorva ember volt, de hihetetlen humora lehetett. Jacques Ibertől következik három rövid tétel.

Jacques Ibert három rövid darabját az Ariartfa fúvós kvintett adta elő. Ibert az első világháború idején a haditengerészetnél szolgált, a háború után pedig elnyerte a római díjat, és így a Medici villában alapozta tovább tudását. Johann Franz Xaver Sterkel harmadik duója következik.

Franz Xaver Sterkel harmadik brácsa dúóját Milan Terecké Zuzana Jarabakova előadásában hallottuk. Mozart kortárs zenéje szólt az elmúlt percekben, bár Sterkel nem írta be a nevét a zene történetében nagyon. Rimszkij-Korszakov kompozíciója következik, a három csoda jelenete.

Rimszkij-Korszakov zenéje hangzott el a Három csoda, a Mese szaltáncáról című operából. Milyen színgazdagsággal hangszerelt és remek érzelendú zenét komponált az orosz romantikus mester, a BBC Filharmonikus zenekarát hallottuk. Most August Söderman zeneműve következik, Idillés epigramma

Idill és Epigramma, Johann August Sederman három dalát hallottuk, a kórus műveket a svéd rádió énekkara énekelte. Ez a komponista mindössze 44 évet élt, Stockholmban dolgozott, mint színházi karmester, Svédország zene életének értékes képviselője volt. Vivaldi D-moll trió szonátája következik.

Vivaldi fólia témára írt D-moll triószonátáját a Florilegium Colindatta elő. Nelson Görner argentin zongora művész, aki San Pedro városában tanult, illetve Buenos Airesben, majd Svájcban, ahol Maria Tipó tanítványa lett. Főleg Chopin interpretációiról híres. Az Azdur balladát játssza.

Chopin Azdur balladáját játszotta a Nelson Görner, aki 1990-ben a Genfi Nemzetközi Zongora versennyel indult el a zenei életben. Utolsó muzsikánk a Péter Zagár második Blumenthal tánca, de a zene előtt elköszönök Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attila köszöni megtisztelő figyelmüket.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosszatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésre válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár több ágazat teljesítménye javult az elmúlt másfél évtizedben, a széleskörű felzárkózás elmaradt. A mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat azonban az EU szint 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek fedélzetén hantavírust mutattak ki. Az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről. A legénység 27 tagja a hajón maradt. Ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják. Segíti az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok munkájának összehangolását a hantavírus járvány kezelésében, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát, mert az nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Délután 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra?
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Ahol kétszer kell fel a nap, Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
1: Hat perccel múlt 6 óra, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai műsort Haydn zenéjével kezdjük, és a második D-dur Gordonka verseny első tételét hallgatjuk. Perényi Miklós és a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszik.

József Haydn D-dur gordonka versenyének első tételét hallottuk Perényi Miklós és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. Debussy a következő szerzőnk is a G-dur trióból szól mindjárt a harmadik tétel. Ezt a darabot 1880 nyarán komponálta a zeneszerző az olaszországi gyönyörű Fiesole városában. 18 éves volt mindössze Debussy ebben az időben, és Csajkovszki híres mecénása Negyesde von Meck társaságában utazgatott. Aztán a kézirat nagy részét elveszettnek hitték a kutatók, és csak több mint 100 évvel később, 1982-ben fedezték fel Debussy egyik tanítványa, Maurice Dumenil zongoraművész hagyatékában, akinek tényleg nagyon fontos volt a mestere, írt is néhány kötetet. Az egyik a Claude Debussy, az álmok mestere, és van egy olyan összeállítása is, amelyben azt magyarázza el, hogy hogyan kell játszani és tanítani Debussy műveit. Szóval ő Maurice Dumenil, akinek hagyatékából előkerült a G-dur trió, és ennek harmadik tételét hallgatjuk most, a bécsi Schubert trió játszik.

Claude Debussy G-dur triójának harmadik tételét a bécsi Schubert trió játszotta. Debussyvel Fiesoléban, Toszkánában jártunk, most Respighivel Lombardia felé vesszük az irányt. 16. században kialakult élénk ritmusú páros ütemű néptánc és dallam a Bergamasca, és ahogy a neve is jelzi, Bergamo városából származik. Eredetileg egy tréfás körtánc jellegű, amolyan udvarló tánc volt ez. Most hallgassuk, hogy hogyan dolgozta fel Ottorino Respighi ezt a Bergamaszkát a régi olasz táncok második szvittjének negyedik tételében. A Lozani Kamarazenekart Jesus López Cobos vezényli.

0: Ez volt a negyedik Bergamasca tétel, Ottorino Respighi régi olasz táncok című művének második szvittjéből. A lozanni kamarazenekart Jesus López Cobos vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6:58, látogassunk el most az Ördögházába. Luigi Boccherini Opus 12-es sorozatának negyedik D-moll szimfóniájából halljuk az első két tételt. Az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényli.

Luigi Boccherini Opus 12-es D-moll, az Ördög háza szimfóniájából hallottuk az első két tételt, az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényelte. George Byron Ifjú Harold Zarándok útja című verses regénye ihlette Liszt Ferencet a Zarándok évek első Svájc kötetében a negyedik tételhez írt mottóhoz, illetve több tételhez is, de például ehhez. Byron műve egy fiatal férfi utazásait és gondolatait meséli el, aki kiábrándul az élvezetek és a mulatságok világából, és idegen tájokon keresi a kikapcsolódást és a megnyugvást. A zenei anyagot pedig, ami ebben a tételben megjelenik, egy svájci népi dallam feldolgozásával írta Liszt. És ez lett az Ekloga, az Zarándok évek svájci kötetéből. Roger Murano zongorázik.

Liszt Ferenc Zarándok évek című művéből az első svájci kötet Ekloga című tételét hallottuk, Rozsé Muráról zongorázott. Bach zenéje következik, és ehhez a Collegium Musicum korabeli leírása. Némely zeneértők gyülekezete, kik acélból, hogy gyakorolják magukat mind az énekes, mind a hangszeres zenében egy bizonyos direktor vezetésével, adott napokon és adott helyszínen összegyűlnek és zenedarabokat adnak elő. Ilyen kollégium több helyütt is található. A lipcsei Bachisches Collegium Musicum mindközül a leghíresebb. 1739-ben Lipcsében jelent meg egy lexikon, és abban írták le így ezeket a Collegium Musicum kezdeményezéseket, és hogyha Lipcse és Bach, akkor ugye a Zimmermann kávézó, ami nem csak a zenetörténetben lett aztán híres, mint a Bach koncertek helyszíne, hanem már a korabeli közönség szerint is ez volt a város egyik legjobb kávézója, és itt rendezték azokat a bizonyos Collegium Musicum koncerteket, amelyeket nagyon sok Bach művet megismerhetett a közönség. Például a zenekari szvitek közül az 1066-os C-dur szvitet is. Ebből hallgatunk most részleteket, a második kurant és harmadik gavott tételt, az Ensemble Schiazza.

Bach 1066-os jegyzékszámú C-dur szvitjéből hallottuk a második, Courant és harmadik gavotte tételt, az Ensemble Masque játszott. Maradjunk Lipcsében, Schumann első szimfóniájának első tétele következik, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Ricardo Sai vezényli.

0: Schumann tavaszi szimfóniájának első tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Ricardo Schai vezényelte. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Felfedte kilétét a vidéki prókátor közösségi oldal működtetője, az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert bízik a közélet normalizálódásában. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját, a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért és életművéért. Az elismerést a Magyar Zeneházában adták át. Díjat kapott még Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténész is. Átadták a zenei díjakat is. Könnyű zenei kategóriában Rúzsa Magdit és Kökény Dánielt, komoly zenében Dobszai Meskó Ilonát és Virág András Gábort ismerték el. Az év zenei produkciója a Hungária koncertje lett. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók. Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14. kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
0: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gürá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája adásában Julia Lezsnyeva énekel. Az orosz szoprán több énekes megmérettetésen is első helyet szerzett. Például a Párizsi Nemzetközi Opera versenyen, mint a verseny történetének legfiatalabb győztese. Julia Lezsnyeva a Mesterek órájában, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
5: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk, erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Háló reggel a Bartók Rádióban. Hét perccel múlt 7 óra, köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok, és köszönöm szépen a kedves üzeneteket, tényleg jobb ma már, úgyhogy a hangomon persze még hallatszik mindenféle, és ez még egy darabig így is lesz, de sokkal jobb a tegnapi naphoz képest. Köszönöm szépen az üzeneteket. Most pedig hallgassuk Mozart zenéjét, a 364-es köhelyjegyzékszámú Ezdur Szimfonia koncertente második tétele következik. Maxim Vengerov hegedűn, Lawrence Power brácsán játszik, és mellettük a UBS Verbier Fesztivál kamarazenekarát halljuk.

sokak kedvence ez a szimfonia koncertante, de azt nem tudjuk, hogy pontosan milyen alkalomra írta Mozart a művet, de mint versenyművei esetében oly sokszor talán ez alkalommal is saját használatra gondolt. Kitűnő hegedűjátékos volt Wolfgang Amadeus Mozart, de a kamarazenék alkalmával szívesebben játszott Brácsán, ahogyan tette ezt a 18. század nagy zenei géniusza Bach is, aki mindig azt mondta, hogy ugye ilyenkor a harmónia közepén ül, és a vezető szólam meg a basszus körülöleli őt a Brácsánál, úgyhogy ezért olyan izgalmas brácsázni egy kamaradarabban. És ahogy ebben a tételben is hallottuk, a brácsa és a hegedű egyenrangú szerepet játszik ebben a szimfonia koncertantéban. Cserélgetik egymás között a zenei anyagot, gyakran vesznek át egymástól frázisokat, más-más megvilágításba helyezve és más irányba terelve ezeket, és a szakaszok végén, ahogy itt a tételben is, egyszer csak találkoznak és egyetlen hangszerré olvadnak. Nagyon egyszerű technika, de zseniálisan működik. Mozart 364-es köhögjegyzékszámú Ez-dur szimfonia koncertantéjának második tételét hallgattuk, Maxim Vengerov hegedűn, Lawrence Power Brácsán játszott, és a UBS Verbier Fesztivál kamarazenekarát a hegedűvel irányította Vengerov. Most szóljon Csajkovszki zenéje és a május az évszakok sorozatból, ennek Fehér éjszakák az alcíme, Mihail Pletnyov zongorázik.

Csajkovszki az Évszakok című művéből hallottuk a május fehér éjszakák tételt, Mihály Pletnyov zongorázott. Megint egy nagy közönség kedvenc, ha bárkáról a következik, Offenbach Hoffmann meséi című operájából. Jesse Norman és Anne Murray énekel, a brüsszeli királyi opera ének és zenekarát Sylvain Cambreling vezényli.

0: Nagyon sok gyönyörű felvétel van ebből a Barcarolából, de ez különösen szép. Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájának részletét Jesse Norman és Anne Murray énekelte, a brüsszeli királyi opera énekes zenekarát Sylvain Cambreling vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Pontosan 7:30 van, és ismét egy nagymester következik, kettő is, mert a zeneszerző is, és az előadó is az. Joseph Haydn 24. D-dur szonátájából hallgatjuk az első tételt, Sviatoszláv Richter játszik.

Ezt a 24. D-dur szonátát a 18. század végén írta Haydn, vagyis a szerző érett stílusának nagyon fontos példája a darab. Élénk és vidám allegróval kezdődik a mű, amelyet a zeneszerző jellegzetes szellemes humora és varázsa jellemez. És talán hallgatni egy kicsit bonyolultnak tűnhet a dallam, de azért könnyen befogadható, és a két kéz közötti játékos párbeszédet figyelni, hallgatni meg igazán elbűvölő szerintem. Ezt az első tételt hallottuk a szonátából, Haydn darabját Svetoslav Richter játszotta. Giuseppe Antonio Brescianello, a következő szerzőnk, Gavottot, áriát és burét hallgatunk a B-dur szvítből, a La Serenissima játszik.

a Bajor udvari zenekar hegedűse volt, Giuseppe Antonio Brescianello a 18. században, úgyhogy nem is véletlen, hogy vonósoknak komponált általában. B-dur szvittjének második, harmadik és negyedik tételét hallottuk, a La Serenissima játszott. Schubert első szimfóniájából következik most a negyedik tétel, a bécsi filharmonikusok élén Kertész István.

Schubert első szimfóniájának negyedik tételét a bécsi filharmonikusok élén Kertész István vezényelte. Most pedig Farkas Ferenc hárfa versenyművének első tételét halljuk. Felletár Melinda és a Budapest Koncertó zenekar játszik.

0: Farkas Ferenc koncertinójának első tételét Felleter Melinda és a Budapest Koncertó szimfonikus zenekar játszotta, Drahos Béla vezényelt. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Először Görög Márta igazságügyi, Kátai Németh Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszter tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Elhagyta Tenerifét, azaz óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták. A jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A rendezvény vasárnap díjátadóval az In Memoriam Zsigmond Vilmos című dokumentumfilm bemutatójával zárul. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
4: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. 3 izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zavalis karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
7: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Artriumról, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei hangversenysorozatáról beszélgetünk.
8: Sokszínű legyen, és a magyar zeneszerző társadalom minden korosztálya kellőképpen képviselje magát. Ezen felül, hogyha lehetséges, akkor legyenek ősbemutatók, magyarországi bemutatók, ugyanakkor műfaji sokszínűség is legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyerteseire, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 perc elmúlt 8 óra.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Bece Szilvia. Aki válaszol,
9: Juricek Magda, Keszthelyről.
0: Akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Hát örülök, hogy végre együtt játszunk. Nekünk még nem volt alkalmunk, kedves Magda. Örülök, hogy itt van velünk.
9: Igen, én is.
0: Hogyan ébredt ma reggel? Mi volt most a kedvenc zeneműve? Vagy mi lenne most az a zenemű, amit szívesen meghallgatna? Melyik zeneszerző?
9: Hát, ugye én nagyon szeretem Lord Singh-tól a facipő táncot.
0: Az bizony egy nagyon jó hangulatú zene. Hát az most nem lesz a játékban, de szerintem olyan műveket válogattunk, amikkel nem lesz különösebben gondja. Úgyhogy el is mondom gyorsan, hogy mi mindenért játszunk. Jó a nyereményeket először is. Van egy dupla CD-nk, amelyen Dohnányi Ernő Cantus Vitae című szimfonikus kantátája szerepel, nagyszerű szólisták, a Magyar Rádió gyermekkórusa, énekkara, szimfonikus zenekara Strauss Kálmán vezényletével, szóval egy igazán szép dupla lemez. És van egy másik is, ugye a negyedik kérdésért, ez pedig szintén nagy közönségkedvenc, Karl Orff Carmina Burana című műve szerepel az albumon, ezt a Royal Philharmonikus zenekar játsza, és gondolom a Royal Philharmonikusok kórusa énekel. Szóval ezek azok a lemezek, amelyekért most elindítjuk a játékot. És hogyha készen van, akkor én mondom is akár az első kérdést. Mehet?
9: Igen.
0: Jó. Francia zeneszerző zenéjével kezdjük a játékot, aki 1845. május 12-én született. Péleasz és Mélisande történetét, amelyből Debussy operát írt, ő suite formában dolgozta fel, de igen híres a requiemje is. Viszont az egyik legnépszerűbb darabja egy gyönyörű kis alkotás, Álom után, ez a címe. Sok-sok változata van, most a cselló-zongora variációból hallgatunk részletet, és persze az a kérdés, hogy ki is lehet a zeneszerző.

0: még hallgatnánk tovább, de hát megvan a válasz, úgyhogy meg is mondhatjuk a hallgatóknak. Ki a zeneszerző?
1: Igen, ez Gabriel Fauré.
0: Így valóban van, az ő szép kis...
1: Nagyon szép requiemje is van, igen.
0: Igen, az is egy gyönyörű alkotás. Ezen a felvételen most Perényi Miklós és Kocsis Zoltán játékát hallottuk, az Álom után részletét. Egy kérdés válasz, és megvan úgy, hogy jön a következő. Maradunk a franciáknál, pontosabban svájci francia szülők gyermeke következik, aki már Le Havre-ban született. Arthur Honegger, akinek egy oratóriumából hallunk részletet, ennek bemutatója volt 1938. május 12-én. A mű ötlete Ida Rubinstein színésznőtől származik, aki ugyan nem volt énekes művész, de mégis Honeggerhez fordult, és ez volt az oka annak, hogy a főszerep nem is énekes, hanem prózai. A mű egy mágia halált halt, később szenté avatott hősnőről szól. És természetesen az ő személye a kérdés. Hallgassuk Honegger zenéjének részletét.

0: Egy nagyon szép oratórium részletét hallottuk, Arthur Honegger darabjának részletét, de kiről szól?
1: Szent Johanna, ahogy magyarul mondjuk, vagyis Jeanne d'Arc, az én kedves védőszentem, és nagyon örülök, hogy ez itt most elhangzik májusban, mert a hónap végén van az ünnepe, ugye a halálának a napja.
0: Május 30-án a fennmaradt dokumentumok szerint, és miért a kedvenc védőszentje, kedves Magda?
1: Ó, hát egész fiatal koromban hallottam róla először. Megható az, hogy egy fiatal lány volt arra képes, amit véghez vitt, hogy hadvezérré vált, és felszabadította egy alkalommal Orléannál Franciaországban az angoloktól a várost, és ugye Párizsig eljutott, de ott megsebesült, aztán árulás folytán elfogták, és hát pénzért tulajdonképpen az áruló franciák eladták őt az angoloknak, és megölték. Azt tetszik benne, hogy így mondjam, hogy volt bátorsága szembeszállni az egyházi és világi hatóságokkal és az ellenséggel.
0: Példamutató életút. A Francia Rádió énekkarát és a Nemzeti Zenekart hallottuk ezen a kis felvételen, és megyünk tovább, ha már ennyire közel áll a szívéhez Jeanne d'Arc története, és ezzel Arthur Honegger zenéje is, akkor maradunk Honeggernél. Talán legtöbbet játszott művéből mutatjuk a harmadik részletet, ez a Pacific 231, ami egy zenekari darab és egy közlekedési eszköz ihlette. A részletben a jármű teljes sebességgel robog, aztán fokozatosan lassít. De vajon milyen jármű mozgását mutathatja a zene?

0: itt a vége a részletnek, de hát a zene még folytatódik. Vajon milyen járműben utaztunk Honegger zenéjében?
1: Ez egy mozdony, régi típusú mozdony, és tudjuk, hogy a zeneszerző gyűjtötte is kis mozdonyokat, vagonokat, amihez hozzá tudott jutni, mert annyira szerette a vasutat.
0: Ez nagyon érdekes, amikor azt hallom a hallgatóktól, hogy nem csak a zenét hallgatják, hanem utána is olvasnak, hogy kik a zeneszerzők, milyen életük volt. Ez nagyon tetszik nekem, hogy ön is ennyi mindent tud Honeggerről, nem is gondolnám.
1: Igen, és ő mondta azt, hogy mikor valahol egy Manon Lescaut, Puccini opera, és ott azt a szerelmesek hallgatták, meg házaspárok összebújva, és azt mondja, ez nem ez a zene, hanem nem csak ez, mert a zene az nem csak érzelgősség kell, hogy azt szolgálja, hanem a valóságos, és talán éppen a mechanikai dolgokat jelenítse meg a zene, és ezért választotta ő a mozdonyt.
0: Na, akkor ehhez mondok még valami érdekeset, és pontosan így van, ahogy mondja, és ezt Honegger egy nyilatkozatában még tovább vezette ezzel a Pacific 231 darabbal kapcsolatban. Azt mondta egyszer, hogy olyan sok kritikus írta már le aprólékosan a mozdonyom száguldását a hatalmas terekben, hogy embertelen lenne kiábrándítani őket. De az igazat megvalva, a Pacific című műben egy nagyon elvont és meglehetősen ideális koncepció nyomában jártam, azzal, hogy a ritmus matematikai gyorsulásának benyomását keltettem, miközben maga a mozgás lassult. Tehát, hogy tulajdonképpen nem is annyira a vonatra koncentrált, hanem tulajdonképpen egy nagy, változatos, sajátos, hangszeres kórusművet komponált ezzel a Pacific darabbal. Úgyhogy érdekesen gondolkodott Honegger. És az oszlói filharmonikus zenekartól hallottuk ezt a kis részletet. Hát kedves Magda, ezzel jelentem, megvan az első ajándék, de van még egy lemezünk, és ehhez van még egy kérdés, mondhatom?
1: Igen, igen.
0: Jó. Zárásként ismét egy járműzenét hallunk, ez nem gépi meghajtású, valami teljesen másról lesz szó. A zeneszerző ezúttal Leopold Mozart, és hogy azért egy picit segítsek, de lehet, hogy nem is kell, ezt az eszközt csak is egy bizonyos időjárási helyzetben érdemes használni, és hát ennek most nem igazán van szezonja. Hallgassuk egy kicsit a zenét, milyen járművel utazhatunk.

0: Hát ha más nem, akkor ez a csilingelés biztos, hogy gyorsan nyomra vezette önt. Milyen járművel száguldozhatunk a zenében?
1: Igen, ez a szánkó, ami télen használatos szánkázás megjelenítése, ez a muzsika.
0: És ez is a mellékneve ugye ennek az F-dur divertimentónak, zenés szánkázás. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta a részletet, és Leopold Mozart a zeneszerző. Tökéletes volt, és még sok minden mást is megtudtunk a zene mellett a hivatalos válaszokból, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, kedves Juricek Magda, hogy beszélgethettünk, és annak külön örülök, hogy minden ajándékot el tudunk küldeni önnek.
1: Nagyon köszönöm, hogy együtt játszottunk, és örülök neki, hogy még van erre alkalmam, ugye koromhoz képest már a 87. évemből egy negyed is eltelt ezzel, és majd novemberben fogom betölteni a 87-et. De a zenét nagyon szeretem.
0: Hát akkor a 90. születésnapján biztos, hogy ön lesz a játékosunk, erre felkészülünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves Magda, nagyon szépen köszönjük, minden jót kívánok, viszonthallásra. Nagyon szépen köszönjük Juricek Magdának, őt is és minden hallgatót Isten éltesse, bármikor is van a születésnap. A kinyerma után pedig hallgassuk Beethoven zenéjét, az Opus 2-es C-dur szonáta első tétele következik, Schiff András zongorázik.

0: Beethoven opusz 2-es C-dur szonátájának első tételét Schiff András előadásában hallottuk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Három perc elmúlt 8:30, és elérkeztünk mindenki játékához, aki nyer ma után, ez a reggeli játék. Itt is elmondom, hogy lesz a mai délelőttön is természetesen zenei kérős játék, ott, ahol szoktuk, 10:30-kor a délelőtti műsorban, itt most koncertjegyek vannak. És az első május 13-a szerda estére, tehát holnap estére szól. 7 órakor a Régi Zene Akadémián, a Rádiós Estek a Zene Akadémián sorozatunk, és azon belül a világjáró művészek folytatódik. Moskovszky, Prokofjev és Sosztakovics művekkel, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedű, valamint Julien Quentin zongora művész várja a közönséget. Tehát ez holnap este 7 órakor lesz a Régi Zene Akadémián. Aztán május 15-e péntek, este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a tavaszi kortárs zenei seregszemlénk, az Artrium második előadása lesz. Ezen a koncerten az Anima Muzicé kamarazenekar játszik kiváló szólistákkal. Ez tehát május 15-e péntek, este 7 óra, Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterem, Artrium második előadás az Anima Muzicé kamarazenekarral. Megyünk tovább, május 17-e vasárnap, este 7-kor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében Csordás Klára énekművész és a Speranza vonos négyes várja a közönséget Liszt, Puccini, Ravel, Fauré és Bizet művekkel a programon. Ez tehát május 17-e vasárnap, este 7 óra, Gödöllői Királyi Kastély díszterme. És lesz az álom után is, ha már a kinyermában volt szó erről. És még egy koncert, ez már május 18-a hétfő, este 7 órakor Ajkán, a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtárban Mi muzsikus lelkek címmel a Filharmonia Magyarország rendezésében lesz egy előadás, Györfi Anna és Szélpál Szilveszter ének, valamint Kémindi Tamás harmonika és zongora művész előadásában. Ez május 18-a hétfő, este 7 óra, Ajka, Nagy László Városi Művelődési Központ. Ezek tehát a koncertek, amelyekért harcba lehet szállni, és mondom a kérdést. Egy kis köhögés után. No, lássuk. A Millennium alkalmából királydíj pályázatot hirdettek különböző műfajú, még be nem mutatott zeneművek számára, amelyre Ferenc József 6000 forintot ajánlott fel. A Zeneakadémián ekkor volt utolsó éves Dohnányi Ernő, aki 3 szerzeményt is benyújtott a pályázatra. Az F-dur szimfóniát, az Rínyi nyitányt és a B-dur vonós szextettet. Hatalmas siker volt ez a pályázat a zeneszerző számára, mind a szimfóniák, mind a nyitányok kategóriájában ő nyert, a vonós szextet pedig dicséretet kapott. Az ifjú Dohnányinak ezek a szimfonikus alkotásai voltak az első zenekari darabjai, amelyekkel a nagy közönség elé lépett. A két mű nyilvános bemutatót is kapott 1897. júniusában, a Filharmoniai Társaság zenekara játszott, és innentől jön a kérdés, hogy vajon ki vezényelt ezenken az előadásokon. Körülírom, hogy kiről van szó, figyeljenek jól. A himnusz zeneszerzőjének az a fia vezényelt, akinek keresztneve azonos a város nevével, ahol a zeneszerző édesapa született. Ki lehetett a karmester Dohnányi első szimfonikus műveinek nagy közönség előtti bemutatóján? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre. Tehát még egyszer, a himnusz zeneszerzőjének az a fia vezényelt, akinek keresztneve azonos a város nevével, ahol a zeneszerző édesapa született. Ki lehet ő?

Amolyan, hogy hívják a kapitányt, kérdés volt ez. Ugye a karmestert kerestük, aki az Zrínyi Nyitányt is, és az F-dur szimfóniát is, Dohnányi Ernő két első szimfonikus

lett aztán karmester, úgyhogy egy picit ilyen Simon Rattle-szerű életútja lehetett, mert hogy Rattle is ütőhangszeres volt eredetileg. És közben Dohnányi Ernő Zrínyi nyitányát hallottuk a Miskolci Szimfonikus Zenekartól Kovács László vezényletével, és akkor lássuk a nyerteseket. Radó István, Fridenthal Zoltán, dr. Kovács Borbála és Kovács Bogáta kapta a jegyeket. Nagyon szép élményt kívánunk mindenkinek a koncertekhez. És aztán délelőtt természetesen 10:30-kor mondom még egyszer, lesz a zenei kérős játék is. Most pedig Bach zenéje, a 136. kantát, a nyitókórusát halljuk, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Bach 136. kantátájának nyitókórusát, a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták felvételén hallattuk, most pedig Beethoven G-dur románca következik, Isaac Stern és a Bostoni Szimfonikus Zenekar játszik, Seiji Ozawa vezényel.

0: Beethoven G-dur románcát Isaac Stern és a Bostoni Szimfonikus Zenekar játszotta Seiji Ozawa vezényletével. Kedves hallgatóink, pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. június utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és megteremtette a modern betegápolás alapjait. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért és életművéért. Díjat kapott még Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténész is. Átadták a zenei díjakat is, könnyű zenei kategóriában többek között Ruzsa Magdit és Kökény Dánielt, komoly zenében Dobszai Meskó Ilonát és Virág András Gábort is. Az év zenei produkciója a Hungária koncertje lett. Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, néhol erős széllökésekkel, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zene Akadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
5: Itt sem lehet nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
6: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zenehatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gyurá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is ismét köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Ami a délelőtti műsort illeti, Brahmsszal kezdünk, és a harmadik szimfónia nyitótételét hallgatjuk. A Skót Kamara zenekart Charles Mackerras vezényli.

Johannes Brahms harmadik szimfóniájának első tételét hallottuk, a skót kamarazenekart Charles Mackerras vezényelte. François Devienne a következő szerzőnk, aki a Párizsi Konzervatórium fuvolatanára is volt, és nagyon sok fúvós művet találunk életművében, több mint 300 hangszeres darab közül a legtöbb fúvós hangszerekre íródott. Tucatnyi fuvolaverseny, fafúvós szimfónia, különböző fúvós együttesek számára írt kvártett, trió, 5 fagott verseny, 6 fagott szonáta, 6 oboa szonáta, ez mind-mind ebbe a 300 hangszeres darabba tartozik. De azért ő mégiscsak fuvolista volt eredetileg, és kortársa a fuvolázó módszertként is emlegették a zeneszerző hangszerest, de az életműben még 12 opera is szerepel, szóval azért kikacsintott időnként a fúvósok világából. És bár néhány fafúvós hangszert már felsoroltam, a klarinétot még nem említettem, pedig ennek a hangszernek is írt. Devienne első klarinét zongora szonátájából hallgatjuk a harmadik tételt, Karl Schlechta és Hernádi Ákos játszik.

François Devien első szonátájának harmadik tételét Karl Schlechta klarinéton Hernádi Ákos zongorán játszotta. Nymphák tánca, ez már Hacsaturján Spartacus szvittjének részlete. A Bönmaut szimfonietta felvételét halljuk, Kirill Karabics vezényel.

0: Aram Khachaturian Spartacus fittyének részletét hallottuk, ez volt a Nimfák tánca, a Bőrmond szimfoniettát Kirill Karabics vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Schubert utolsó kamaraművét hallgatjuk 9:50 után, pontosabban annak egy tételét. Thomas Mann, és ugyanezt mondta Arthur Rubinstein, zongoraművész is, azt kérték, hogy a halálos ágyuknál ezt a darabot játsszák. És Benjamin Britten is nagyra tartotta nem csak ezt az egy darabot, hanem Schubert utolsó évét, mert azt mondta, hogy Schubert utolsó éve a zenetörténet legcsodálatosabb esztendője volt. Szóval a 956-os jegyzékszámú C-dur vonós ötös a muzsikus társakat és egyéb művésztársakat is lenyűgözte. Ebből a darabból hallgatjuk most a negyedik tételt. A magyar vonós négyes játszik, és mivel a darabban két cselló van, Varga László működik közre.

Schubert 956-os jegyzékszámú C-dur vonos ötösének negyedik tételét hallottuk. A magyar vonos négyes és Varga László Gordonka művész játszott. És ha már abból a Schubert vonos ötösből hallgattunk részletet, amelyben két cselló szerepel, akkor van itt egy nagyon szépnek ígérkező cselló koncert, hát ha van, aki még programot keres közel a hétvégére. Május 14-én este 19:30-kor a Nádor teremben lesz Baranyai Piroska cselló művész szólóestje, aki két Bach művet és egy Derecskei András szonátát játszik ezen a programon, és azt írja, hogy a stílusok szembeállítása mellett a műsor fő érdekessége, hogy a D-dur 5 húros csellóra írott szvit most 4 húros csellón és G-dur átiratban szólal meg. Ez az 1012-es jegyzékszámú Gordonka szvit, és mivel 4 húros csellón és G-dur átiratban szólal meg a darab, a hangzás, a játékmód, könnyedség szempontjából sokkal jobban hasonlít az eredeti verzióhoz a cselló művész véleménye szerint. Ami pedig a magyar darabot illeti, Derecskei András 2010-ben írott szólószonátáját, ezt néhány évvel ezelőtt beválasztották az utóbbi évtizedek legjelentősebb Gordonka művei közé. Úgyhogy érdemes megismerni ezeket a műveket. Mindez tehát a Nádor teremben május 14-én este 19:30-kor tehetik meg az érdeklődők Baranyai Piroska szólóestjén. Most pedig szóljon Vivaldi zenéje, és az 588-as jegyzékszámú Glóriából hallunk egy tételt. Sara Mingardo énekel, és mellette a Concerto Italiano játszik.

Vivaldi 588-as jegyzékszámú glóriájából hallottunk részletet, Sara Mingardo énekelt, és mellette a Concerto Italiano játszott. Megint a cselló kap főszerepet, Carl Davidov kora egyik legkiválóbb előadó művésze volt, cselló virtuóz természetesen ő maga is, aki a 19. századi európai muzsikusok között is igencsak kiemelkedő helyet foglalt el. Tehetséges zeneszerző és karmester is volt, aztán a Szentpétervári Konzervatórium alapításától kezdve annak professzora, úgyhogy méltán mondhatják rá, hogy az orosz cellóiskola alapítója vagy egyik alapítója. 1870-ben egy bizonyos Wilhorsky Golf, a művészetek pártolója, ajándékba adta Davidovnak az 1712-ben készült Stradivarius cellót, amit ma már Davidov Stradként ismerünk, és jelenleg Jojoma Gordonka művész tulajdonában van, ő játszhat rajta. Mi most Perényi Miklós és Kocsis Zoltán előadásában halljuk Carl Davidov zenéjét, ez lesz a Szökőkútnál.

Kár Dávidov Opusz 20-as A szökőkútnál című darabját hallottuk, Perényi Miklós Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán játszott. Következzék most egy románc tétel, vagyis nem a leghíresebb nyitótétel, de azért szerintem ezt is sokan ismerik és szeretik. Mozart 525-ös jegyzékszámú szerenádjának részletét hallgatjuk, ez ugye leánykori nevén a kiséi zene. Az English Concert játszik, Andrew Menzi vezényel.

0: A második románc tételt hallottuk, Mozart 525-ös jegyzékszámú Egy kis éjzene című szerenádjából. Az English Concert játszott, Andrew Menzi vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, következzék most Ernest Chausson opusz 3-as G-moll triójának negyedik tétele, a Chausson trió felvételét halljuk.

nem csak ennek a darabnak van fiatalos hangulata, hanem a zeneszerző is fiatal volt még, amikor írta. 1881-ben 26 esztendős volt Ernest Chausson, és akkor készült ez az Opus 3-as G-moll trió, amelynek negyedik tételét a Chausson triótól hallottuk. Most pedig kiránduljunk a természetbe Beethovennel, a 6. Pastorál szimfónia nyitótétele következik, a Forradalom és Romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

Ez volt Beethoven 6. pastorál szimfóniájának első tétele. A Forradalom és Romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényelte. Megyünk tovább a mesterművek sorában, hallgassuk most Chopin bémol szkercóját, Arthur Rubinstein zongorázik.

0: és általában itt kitör a tapsvihar, amikor ez a mű elhangzik a koncerteken. Frédéric Chopin B-moll szkercóját hallottuk, Arthur Rubinstein zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert. Szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mreme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtt játékához. Mondom is a nyereményeket. Az első koncert május 13-án, tehát holnap szerda este 7 órakor lesz a Régi Zene Akadémián, a Rádiós Estek a Zene Akadémián, ezen belül pedig a Világjáró Művészek sorozatunk folytatódik. Moskovszky, Prokofjev és Sosztakovics műveivel, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedű és Julien Quentin zongora művész várja a közönséget. Tehát ez holnap este 7 órakor a Régi Zene Akadémián lesz. Aztán május 14-e csütörtök, este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében kezdődik az Artrium idei sorozata, a rádió kortárs zenei seregszemléjének első előadása, amelyen Fejes Krisztina zongora, Szűcs Máté Brácsa, Oncai Zoltán Gordonka, valamint Pusker Júlia és Szatatos Sebestyén hegedűművész játszik. Május 14-én csütörtökön este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon termében. Van egy jazz koncertünk is május 14-én csütörtökön, este 8-kor a BMC Opus Jazz Clubban a Hippomaniac Trio ad koncertet. Ez egy egészen felvillanyozó találkozás a free jazz illékony közegében, ahogy írják a koncertről, szóval a szabad jazz muzsikálást szeretni kell, vagy kíváncsinak kell lenni, hogy ez a koncert tetszen a közönségnek. De hát nyilván vannak ilyen hallgatóink, nekik szól ez a koncert május 14-én csütörtökön este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban. És még egy előadás május 16-án szombaton, este 7 órától a Veszprémi Hangvillában ad koncertet a Mendelssohn Kamarazenekar. Érdi Tamás zongora művész lesz a szólista, aki Mozart 488-as versenyművét játsza, valamint Haydn Teremtés nyitánya és Beethoven Eroika szimfóniája szerepel még műsoron. Ez tett május 16-a szombat, este 7 óra Veszprémi Hangvilla. És a koncertek mellett van egy tárgyreményünk is, I Grandi Tenori címmel, vagyis a Carreras Domingo Pavarotti trió legnépszerűbb felvételeiből összeállított album. Ezekért lehet gondolkodni, és most jöhetnek majd természetesen a zenei javaslatok is. A kérdés pedig egy tegnapi évfordulóhoz kapcsolódik. 1917. május 11-én volt Ferruccio Busoni Turandot című operájának bemutatója. Most az abból készült szvit részleteit hallgatjuk, illetve fordítva, a szvit részleteit hallgatjuk, amit eredetileg kísérőzeneként írt a zeneszerző, ugyancsak Carlo Gozzi színdarabjához, és ebből a kísérőzenéből nőtt ki aztán az opera. De Busonit nem feltétlenül említjük az opera szerzők között, legalábbis nem elsőre, sokkal inkább a zongora világához kapcsoljuk, hiszen Liszt Ferencet is lenyűgözte fiatalabb kollégájának tehetsége. Busonit akkor kezdték igazán érdekelni a színpadi művek, amikor megnézte egy olasz zeneszerző életének utolsó operáját, annak berlini bemutatóján. Ekkor fedezte fel magának az addig német zenéért rajongó muzsikus az olasz operák világát. Rajongó levelet is írt ennek a bizonyos itáliai mesternek, csak éppen sosem merte elküldeni neki. Természetesen az olasz mester neve a kérdés, de ne írják meg most Puccini nevét, mert a Turandot ezúttal nem segít, nem Pucciniról van szó. Ahogy említettem, az olasz mester utolsó operája egy vígopera ihlette Busonit, és ennek a vígoperának szövegkönyvét Arrigo Boito írta, két Shakespeare színdarab, a Windsori vígnők és a negyedik Henrik alapján. Talán ennyi információ is elég, hogy ki lehet a Buzonira nagy hatást tett 19. századi zeneszerző, és vajon mi utolsó operájának egy nagyon-nagyon, ma is nagyon népszerű vígoperának címe. Erre várjuk most a tippeket, SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre, és amikor ennek a mesternek a nevét megírják, aki még egyszer nem Puccini, addig Ferruccio Busoni Turandot szvitjének részleteit halljuk.

Bach 225-ös jegyzékszámú Singe dem Herrn ein neues Lied kezdetű motettájának pontosan a címadó tételét, az első tételt hallottuk. A Stuttgarti Kamarakórust és barokkzenekart Frieder Bernius vezényelte. Velcsei Ágnes és Holló Péterné is ugyanarra gondolt, hogy ma van Massenet születése napja. 1842. május 12-én született Jules Massenet, francia zeneszerző, és két hallgatón közül egyikük a Taist nevezte meg, másikuk pedig a pontos részletet, a híres meditációt, úgyhogy hallgassuk ezt a

Jules Massenet születése napján a Thaïs című opera második felvonásából hallottuk a meditációt, Leila Josefovic hegedült, az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. És ez a részlet épp olyan megunhatatlan, mint a most következő zenei javaslat, amelyet Lajcsik Imrétől és Szegedi Andreától kaptunk. Ismét ugyan hasonló helyzet történt, mint az előbb a Thaisszal. Egyik hallgatónk megnevezte a darabot, másik azt is, hogy a finálét hallgassuk belőle. Ez pedig Karl Orff Carmina Burana című szcenikus kantátája, az utolsó négy tétel szólal meg a műből. Thomas Allen és Sheila Armstrong énekel a St. Clement Danes iskola fiú kórusát, valamint a londoni szimfonikus zenekar kórusát és zenekarát André Previn vezényli.

0: Ez is egy csodálatos finálé itt a játék végére. Kár Orff, Carmina Burana című szcenikus kantátájának utolsó 4 tételét hallottuk. Thomas Allen és Sheila Armstrong énekelt, a St. Clement Dance iskola fiókórusát, valamint a londoni szimfonikus zenekar kórusát és zenekarát André Previn vezényelte. Így teljes a mai játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, holnap délelőtt folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Időközben 10 perc elmúlt 11 óra, következzék most Mosonyi Mihály zenéje. Az Opus 1-es B-dur zongorás trió második szkercó tételét hallgatjuk, a Kassai trió játszik, Kassai István zongorán, Rásonyi Leila hegedűn, Kisdomonkos Judit pedig gordonkán.

Mosonyi Mihály B-dur zongorás triójának második tételét a Kassai triótól hallottuk. Kassai István zongorán, Rásonyi Leila hegedűn, Kisdomonkos Judit Gordonkán játszott. Most a trombita kap főszerepet, Handel 287-es jegyzékszámú G-moll koncertójának első és második tételét Boldocki Gábor játsza, és mellette a Szimfonia Varsóviát halljuk.

Handel 287-es jegyzékszámú G-moll koncertójának első és második tételét Boldocki Gábor és a Szimfonia Varsovia játszotta. Most Saint-Saëns Orgona szimfóniájának negyedik tétele következik Matthias Eisenberg és a Toulouse-i Capitol Színház zenekarának felvételén.

0: Saint-Saëns Orgona szimfóniájának negyedik tételét Matthias Eisenberg és a Toulouse-i Capitol Színház zenekara játszotta, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Klub adásában Ávéd János, David Six, Tilo Weber, The Transcendent Triptych című lemezét mutatjuk be. A tenor szaxofon, zongora, csembaló, vibrafon, dob, ütőhangszerekből álló trió avantgárd módon ötvözi a klasszikus és népzenei hatásokat különleges hangszínekkel és improvizációval. Ávéd, Six, Weber új albuma ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. A Mesterek órája adásában Júlia Lezsnyeva énekel. Az orosz szoprán több énekes megmérettetésen is első helyet szerzett. Például a Párizsi Nemzetközi Opera versenyen, mint a verseny történetének legfiatalabb győztese. Júlia Lezsnyeva a Mesterek órájában, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc.
3: Színe java. A legjobb filmzenék.
4: A Híd a Kváj folyón egy 1957-ben bemutatott Pierre Boulle azonos című regényéből készült brit-amerikai háborús film David Lean rendezésében. Köszöntöm Önöket, Weisz Gábor vagyok. A film 7 Oscar díjat kapott, többek között a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi főszereplő, aki Alec Guinness volt, és a legjobb filmzene díját is, a zeneszerző Malcolm Arnold. A filmet az emberi kitartással, leleményességgel, a közösségi szellemmel kapcsolatos mondani valója örökérvényűvé tette. Zenei szempontból sem mellékes, hogy a film címének említésekor mindenkinek eszébe jut legemblematikusabb elemeinek egyike, a Colonel Boggy March. A brit hadnagy F.J. Ricketts 1914-es indulójának alkalmazásáról különféle történetek keringenek. A direktor szerint ő maga javasolta, fütyülve történő előadására pedig azért volt szükség, mert a II. Világháborúban született hozzá egy olyan népszerű dalszöveg, ami tartalma miatt nem ment volna át a hollywoodi cenzoroknál. Más információk alapján a Grogent alakító Percy Herbert dobta be az alkotóknak, míg egyes források azt sugallják, hogy az egyik statiszta kezdte el spontán fütyülni masírozáskor, hogy ütemet biztosítson a felvételekhez, miután látta Lint kiborulni azon, hogy a társaság többszöri próbálkozás ellenére sem menetelt rendezetten. Mindegyik teória mögött vannak hitelesnek tűnő megerősítések, ám a mai napig nem tudjuk, mi az igazság. Bárhogyan is történt, a dallam bevonása a filmtörténelem emlékezetes momentumához vezetett. Ha valaki nem is látta a Híd a Kváj folyont, szinte biztos, hogy ismeri azt a jelenetet, amikor a hadifoglyok szakadt ruhákban, lerongyolódott cipőkben, megtörten, mégis fegyelmezetten, büszkén masíroznak be a japán fogolytáborba Nicholson ezredessel az élen.

A zeneszerző Malcolm Arnold így emlékezett vissza. 17 ír gárdista fütyörészett egy pikolót kísérve, miközben homokban lépdeltek annak érdekében, hogy a menetelés hangját is felvehessük. A zenekari rész ezután következett, így ez meglehetősen bonyolult folyamat volt. A film score zenéjének keletkezés történetét is ismerjük. David Lean mindenhol elismerően nyilatkozott Arnoldról, meglátása szerint a zeneszerző kétséget kizáróan bizonyította rátermettségét, ösztönös alkotóképességét. Az említett fél azonban másképp látta a dolgokat. Ő pályafutásának egyik legnehezebb vállalkozásaként jellemezte a Híd a Kváj folyont, amelyhez 10 nap alatt kellett félórányi muzsikát szállítania. A szokatlanul gyors munkatempó hátterében az állt, hogy Lean úgy kívánta időzíteni a premiért, hogy még nevezhessen az Oscar-díjra, azonban a végső határidő előtt 1 hónappal még nem foglalkozott produkciójának ezen elemével. A direktor végül az 1952-es The Sound Barrier-nél vele dolgozó Malcolm Arnoldhoz fordult segítségért, aki a rendkívül feszített ütem ellenére készséggel állt rendelkezésére, mivel nagyon tetszett neki, ahogyan vászonra álmodták a Majmok bolygóját is jegyző francia származású író Pierre Boulle azonos című regényét. Hallgassuk Malcolm Arnold aláfestő zenéjét.

0: Kedves hallgatóink, a Színejava a legjobb filmzenéket bemutató sorozatunkban ma részletek hangzottak el a Híd a Kwai folyón című 1957-es brit-amerikai háborús filmzenéjéből. A zeneszerző Malcolm Arnold volt. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Weisz Gábor.
1: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül a Tisza kormány, ezt mondta a bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Ruf Válint tervei szerint a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat, mégpedig a legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Emellett ő kapta meg azt a feladatot is, hogy megszervezze a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz. Ezt mondta a Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét ismét ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca várományosa. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a Nemzeti Kulturális Alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert. Ezt mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját, és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. A gyermekek védelme, mint szem előtt tartva dolgozik közösségi média szabályozásán az Európai Unió. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, a TikTok, az X, az Instagram és a Facebook káros hatással lehet a fiatalokra, ezért fellépnek az addiktív funkciók, a végtelen görgetés és a push értesítések ellen, valamint szigorúbban ellenőriznék a korhatárok betartását is. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek, emellett mesterkurzusokkal és közönség találkozókkal várják az érdeklődőket. A rendezvény vasárnap díjátadóval és az In Memoriam Zsigmond Vilmos című dokumentumfilm bemutatója. Zárul. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben régi, a Duna mentén a Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: a világ hangversenyterméinek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
4: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
5: A Táncház Egyesület és az OTP Bank 2012-ben azzal a céllal hozta létre a népművészeti díjait, hogy ezzel is elismerje azoknak a teljesítményét, akik által az élő néphagyomány mind szélesebb közönség számára válik elérhetővé. A táncházdíjat és érmeket évente olyan személyiségek vagy csoportok kapják, akik kiemelkedő tevékenységükkel, előadó művészként, oktatóként, gyűjtőként vagy bármilyen más módon hozzájárulnak a táncház mozgalom sikeréhez. Az elismerést a Táncház Egyesület és a Hagyományok Háza együttműködése keretében ítéli oda a kuratórium. Táncházérem elismerésben részesült az 1972. május 6-i első budapesti táncház két főszervezője, Lelkes Lajos és Toller Antal néptánc koreográfus. Kóka Rozália, a bukovinai székelyek és a moldvai gyimesi csángók népi kultúrájának elkötelezett kutatója, előadója és közvetítője, Dénes Zoltán operatőr rendező, aki legtöbb filmjét Szomjas Györggyel, Sztanó Hédivel és Csorba Judittal készítette a táncház mozgalom mestereiről, kiemelkedő alakjairól. A táncház díj idén az Üsztür zenekarhoz került. Mai műsorunk róluk szól. Köszöntöm Önöket a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Liber Endre vagyok, a műsor szerkesztője.

Az Üsztörű zenekar Nyárád menti táncok zenéjét játszotta, jártatóst, szöktetőst és forgatóst. Moldován Horváth István hegedült, Szász József brácsázott, Szász Lőrinc bőgőzött, vendégként Balogh Kálmán cimbalmozott. Üsztörűnek nevezik Székelyföldön azt a földbe szúrt ágaskarót, amelyre a szárítandó szénát rárakják. Erről kapta a nevét az idei táncházdíjas kiváló erdélyi együttes, amely 1992-ben alakult Kolozsváron, ahol Major Levente Prímás és a korondi származású Szász testvérek József és Lőrinc kezdtek együtt muzsikálni. A zenekar hosszú évekig a Sepsiszentgyörgyi háromszék együttesnél volt alkalmazásban. Itt csatlakozott hozzájuk a marosvásárhelyi Moldován Horváth István hegedűs és Demeter Erika énekes. A táncegyüttes kíséretén kívül rendszeresen muzsikáltak táncházakban, néptánctáborokban, felléptek Európa számos országában. A zenekar elsősorban közép-erdély vonós népzenével foglalkozik. A tagok Kalotaszeg, Mezőség, Küküllőmente és a Székelyföld autentikus népzenéjének hiteles tolmácsolására törekednek. A 2010-es években csatlakozott a zenekarhoz Vajda Mátyás kontrás. Az Üsztörű zenészei a stílusos játékot idős falusi cigányzenészektől közvetlenül tanulták, többek között a kisbácsi Neti Sanyi Prímástól és bandájától, a Palatkai Kodobáktól és a Szász Csávási bandától. A következő percekben Mérai Legényest, Verbunkot, Csárdást és Szapurát játszik az Üsztörű. A felvétel a 2004-es Az Öregeké című lemezen jelent meg.

Mérai legényes, verbunk, csárdás és szaporadallamokat hallottunk az Üsztülő 2004-ben megjelent Az öregeké című lemezéről. A zenekar az elmúlt 30 év alatt több albumot is készített. 1997-ben Szárazfának muzsikája címen adták ki debütáló lemezüket, aztán két Amerikában kiadott lemez következett, és fontos mérföldkő volt számukra a Nyitrai Mariannával és Juhász Zoltánnal készített A föld hátán s az ég alatt című anyag, amely Székelyföld legszebb népzenei kincseit vonultatja fel. A sóvidéki muzsika különösen fontos a zenekarnak, hiszen Szász József kontrás cimbalmos és Szász Lőrinc bőgős, korondi származású. A következő percekben felső sófalvi dallamokat hallgathatunk a bandától, Nyitrai Marianna énekel.

Sóvidéki zenét játszott az Üsztürű zenekar, Nyitrai Marianna énekelt. Az Üsztürű tagok szoros barátságot ápolnak a szintén erdélyi, székelyföldi Heveder zenekar muzsikusaival. Közös zenei érdeklődésüknek eredménye a 2016-ban megjelent Csávás Iram című album, melyen mestereik a Szász Csávási banda zenészeinek széles repertoárjából készítettek reprezentatív válogatást. Műsorunk zárószámaként hallgassunk egy közös felvételt erről a lemezről. Ezen Szász Csávási csárdás és szökő dallamokat játszik az Üsztürű és a Heveder. Kedves hallgatóink, ma 2026 táncházdíjasának, az Üsztürű zenekarnak a felvételeiből válogattunk. A hangmérnök Pénzes Géza nevében is búcsúzom, a szerkesztőt, Liber Endrét hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A viszonthallásra!

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Bolla Milán és Miklósi András nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Először idézzük a MÜPA Rising Stars koncertsorozatának egyik előadását, a Trio Concept hangversenyét. Az együttes tagjai Eduardo Grieco hegedű, Francesco Massimino gordonka és Lorenzo Nguyen zongoraművész. A Trio Concept előadásában elsőként szóljon Sergei Rachmaninov G-moll elégikus triója.

0: Szergej Rachmaninov, G-moll elégikus trióját hallottuk a trió koncept előadásában, amely most Clemens K. Thomas Save Pepe című művét játssza, változatok a Szomorú béka mémre és a L'amour toujours című dalra. Ez a darab az Európai Hangversenytermek Szövetsége felkérésére komponált mű, és magyarországi bemutatóját halljuk. A trió koncept játszik.
1: A virtuális világ sötét árnyékában egy szomorú béka veszélyes utazásra indul. Zöld, vörös ajkakkal és feltűnően hosszú ujjakkal.

Pepe egykor csak egy kényelmes béka volt. Lazított, nosolt, videójátékokkal játszott, szerette a limonádét és a házhoz szállított pizzát. Úgy fogadta a dolgokat, ahogy jöttek. Pepe egy ártalmatlan képregény figura volt, életmottója, jó érzés haver. De ezek a boldog napok már rég elmúltak. Életterülete felismerhetetlenül megváltozott. Pepe hiányolja a biztonságos nappaliát. Vágyik a kényelmes kanapéra. Mert az új otthonában, az interneten kényelmetlen lett számára. A ragadozók rávadásznak. Nem karmaikkal vagy fogaikkal vadásznak, hanem az ideológia méregével. Kiszívják belőle az életerőt, és jobboldali szélsőséges üzenetekkel és szimbólumokkal töltik tele.

elege van a pixelekből, az internetes fórumokból és az idegen férfiakból, akik gyűlölködő beszéd buborékokat tesznek a szájába.

Nagy szemei vágyakozással teltek meg. Egykor ősei szabadon brekegtek. Csak nádasok és érintetlen természet vette körül őket. Ezt az elképzelést, ezt a vágyat követi. Jó érzés, haver!

végül eléri célját, természetes élőhelyét. Egy csendes tó, amely nyugodtan csillog a nosztalgia aranyfényében. Itt nem gúnyolják, nem használják ki. Itt egyszerűen csak béka lehet.

Mintha Pepe érezte volna a kellemetlen helyzetemet, odaúzik hozzám. Ne sírj, mondja. Kihúzom az iPhone-odat a tófenekéről. Mit akarsz cserébe, Pepe? Kérdezem. Rám kacsint. Talán flörtöl velem? Röviddel később visszajön az iPhone-nal. Tessék, itt van újra. Felveszem, megcsókolom a vörös ajkait. És akkor? Nem. Mégsem.

Clemence K. Thomas Save Pepe című művét hallottuk a Trio Concept előadásában, amely most Felix Mendelssohn Bartholdy zenéjét játssza, az Opus 49-es D-moll trió következik.

Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 49-es D-moll trióját hallottuk a trió koncept előadásában. Az együttes ráadást is hozott, Joseph Haydn C-dur triójának harmadik presztó tétele következik.

0: Joseph Haydn C-dur triójának harmadik presztótételét hallottuk a trió koncept előadásában, amelynek tagjai Eduardo Grieco hegedű, Francesco Massimino gordonka és Lorenzo Nguyen zongoraművész. A trió koncept az Európai Hangversenytermek Szövetsége Rising Stars koncertsorozatának keretében adott koncertet a MÜPA Fesztivál Színházban 2025. november 15-én. A felvétel hangmérnöke Dragon Tamás, zenei rendezője Macz László volt.
1: Műsorajánló. A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gürá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub adásában Ávéd János, David Six, Tilo Weber, The Transcendent Triptych című lemezét mutatjuk be. A tenor szaxofon, zongora, csembaló, vibrafon, dob, ütőhangszerekből álló trió avantgárd módon ötvözi a klasszikus és népzenei hatásokat különleges hangszínekkel és improvizációval. Ávéd, Six, Weber új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Artriumról, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei hangverseny sorozatáról beszélgetünk.
2: Sokszínű legyen, és a magyar zeneszerző társadalom minden korosztálya kellőképpen képviselje magát. Ezen felül, hogyha lehetséges, akkor legyenek ősbemutatók, magyarországi bemutatók, ugyanakkor műfaji sokszínűség is legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most következzék Pavlovics Dávid gitárestje. Ez a Zeneakadémia nagytermében volt 2007. november 26-án. Pavlovics Dávid először Johann Sebastian Bach zenéjét játssza, az 1004-es jegyzékszámú D-moll partita Sakonját halljuk.

Bach 1004-es jegyzékszámú D-moll partitájának sakonját hallottuk Pavlovics Dávid előadásában, aki most Manuel de Falla zenéjét játssza, először a bűvös szerelem részletét, a Liederc fénydalát, majd a hódolat Debussy sírjánál, végül a háromszögletű kalap balett zenéből a Molnár táncát.

Manuel de Falla zenéjét hallottuk Pavlovics Dávid gitárművész előadásában, aki először a Bűvös szerelem balettzene, Liderc fény dalarészletét, majd a Hódolat Debussy sírjánál című művet, végül a háromszögletű kalap balettzene részletét, a Molnár táncát játszotta. A gitárművész előadásában most következzék ismét Manuel de Falla zenéje, a hét spanyol népdal, a tételcímek a Morkendő, Murciai szegidéja, az Asturiana, Hota, Bölcsődal, Dal és Poló.

Manuel de Falla hét spanyol népdalát hallottuk Pavlovics Dávid előadásában. A tételcímek: a Morkendő, Murciai Szegidéja, az Asturiana, Hota, Bölcsődal, Dal és Poló. Pavlovics Dávid ráadással is készült a koncertre, Alberto Ginastera szonátájának fináléját halljuk.

Alberto Ginastera szonátájának fináléja után második ráadásként saját darabját játszotta Pavlovics Dávid. Következzék az Ametisztek részlete.

0: Pavlovics Dávid Ametisztek című művének részletét hallottuk a szerző előadásában, akinek gitárestjét a Zeneakadémia nagytermében rögzítették 2007. november 26-án. A felvétel hangmérnöke Járic István, zenei rendezője Alpár Tibor volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Tegnap úsztam a zenei gyönyörben és a modern muzsikában. Dohnányinak egy páratlanul szellemes és nemes gordonka versenyét, Brucknernek a 9. szimfóniájából való szkercóját, és Svensennek párizsi karneválját hallottam a többek között. Bruckner a szimfónia Wagnere. Benne van a germán őszzseniknek a szigorú átgondoltsága. Tisztában van, hogy az ötletei hogyan hatnak legjobban. Irtózatos emóciókat hoz ki a hallgatóból. Veszettül tökéletes invenció, és mégis csupa merészség és meglepetés. Svensennek a párizsi karneválja majdnem programmuzsikának nevezhető. Pokoli kontrasztok. A kis dob és a fafúvók tremolója és gyors crescendója kezdi. Hopp, benne vagyunk a párizsi karneváléiben. Káprázatos farsangi jelenetek egész sora játszódik le előttünk. Csupa hullámzás, omlik a pesgő, pezseg a jókedv. Féktelen, akaratos témaszövés, káprázatos hangszerelés. Csak annyit mondok, hogy ekkora zajt se Beethovennél, se Goldmarknál, se Wagnernél, se Lisztnél nem hallottam. Mégis szinte áttetszően világos az egész mű. De a 9. szimfónia mindennél szebb lesz. Csát Géza levele édesapjának.

0: Koncert a Bartók Rádióban.
1: Most pedig hallgassunk részletet a budapesti vonósok hangversenyéről, amit a Zeneakadémia nagytermében adott az együttes 1995. június 9-én. Mozart 247-es köhögjegyzékszámú F-dur divertimentóját halljuk a budapesti vonósok előadásában, amelynek hangversenymestere Bánfalvi Béla, művészeti vezetője Botvai Károly.

0: Mozart 247-es köhögjegyzék számú F-dur divertimentóját hallottuk a budapesti vonósok előadásában, amelynek hangversenymestere Bánfalvi Béla, művészeti vezetője Botvai Károly. A koncertet, amelynek részlete szólt, a Zeneakadémia nagytermében rögzítették 1995. június 9-én. A felvétel hangmérnöke Balog Attila, zenei rendezője Turkó Katalin volt. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Bolla Milán és Miklósi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zavalis karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra?
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyerteseire, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence a mikrofonnál, a bemondó Garami Zsuzsa. Átadta a kinevezéseket Súlyog Tamás államfő az új kormány 16 miniszterének a Sándor palotában. Tegnap és ma lezajlottak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Délután 4 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek, éjféltől pedig hivatalba lép az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök reggel Facebook oldalán közölte, hogy a Tisza kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem fogadják a köztársasági elnök gratulációját, és közös fotót sem készítenek az államfővel. A tervek szerint a Tisza kormány holnap már megtartja első ülését. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány, írta a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagálva, hogy Magyar Péter tegnap tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, milyen állami vezetői döntéseket hoztak szombati kormányfői eskütétele óta. Gulyás Gergely szerint csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Nem mond le a brit miniszterelnök sem a munkáspárt vezetéséről, sem a kormányfői posztról. Keir Starmer távozását saját pártjának és kormányának egyes tagjai is követelték, miután a 2024 óta kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt héten tartott angliai helyhatósági, valamint a walesi és a skóciai parlamenti választásokon. Mesterséges intelligencia alapú haditechnológiai megoldásokkal erősíti védelmi képességeit Ukrajna egy amerikai techvállalat közreműködésével. A jövőben intelligens rendszerek segítik a légitámadások elemzését, a hírszerzési adatok feldolgozását, valamint a mélységi csapásmérő műveletek tervezését. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadó feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontlatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. Többfelé erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet erős az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében, viharos lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. 15 óra múlt 4 perccel.
5: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így sem lehet,

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván is együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
2: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
4: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Szép napot és szép zenéket kívánok Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is. A mikrofonnál Uzsali Bence köszönti önöket. A mai muzsikáló délutánban is három játékunk lesz, 2 fél 5-kor és 1 pedig fél 6-kor, és a fél 6-os tippjátékhoz is vannak megnyerhető koncertbelépőink, érdemes tehát velünk maradni. A mai muzsikáló délutánt Robert Schumann 3. Rajnai szimfóniájának első tételével kezdjük, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarát Neville Mariner vezényli.

Robert Schumann harmadik Rajnai szimfóniájának nyitó tételével nyitottuk a mai muzsikáló délutánt, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Nevil Mariner vezényelte. A második zenemű Vivaldi Semiramide című operájának második felvonásából lesz Oronte áriáját énekli Simone Kermes, és a velencei barokk zenekar kíséri Andrea Marcon vezetésével.

Simone Kermesz énekelte Antonio Vivaldi Semiramide című operájából Oronte áriáját a második felvonásból, a velencei barokk zenekart Andrea Marcon vezényelte. Ludwig van Beethoven Opus 26-os Asdur szonátájának első tétele következik. Ez az Opus 26-os szonáta egy kicsikét árnyékban maradt az Opus 27-es többek között a Holdfény szonátákhoz képest, pedig sok különlegessége van. Ez az első tétel például nyilván szonáta formájúnak és gyorsnak gondolnánk, de egyébként egy andante és egy variációs forma. A második tétel pedig egy gyászinduló, sőt azt írja Beethoven, hogy Marcia funebre sulla morte tehát, hogy egy hős számára készült gyászinduló. A hősi gyászindulót az Eroikából majd jobban ismerjük, de már ebben a szonátában is van egy ilyen. Ráadásul egészen különleges hangnemben. Tudja-e valaki, hogy ez az Opus 26-os gyászinduló milyen hangnemben van? 0630303160 az SMS számunk és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a tippeket. Most az első tételt hallgatjuk, Fischer Anni zongorázik.

0: Beethoven opusz 26-os Ász-dur szonátájának első variációs tételét játszotta Fischer Anni. És tényleg nem valószínű, hogy sokan ismerik ezt a szonátát, nagyon bátortalan válaszokat kaptam azt illetően, hogy milyen hangnemben lehet ennek a szonátának a második tétele, a hősi gyászinduló. Ász-mollban, ami azért nagyon különleges, mert a legtöbb miadható számú B van előjegyzésként megadva, 7 darab B-ben kell zongorázni a zongoristának, ha ezt a tételt elő akarja adni. 3:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai lemez újdonságunkban Bánkövi Bence cellóművész és Szabó Marcell zongoraművész új lemezébe hallgatunk bele. Ez egy olyan lemez, amely sok átiratot, de nem csak átiratot tartalmaz. Ahogy a lemezborítón olvasom, szláv érzelmesség és magyar virtus szinte állandóan jelen levő képszerűség, amelyben a romantikus színek, a neoklasszikus ízek és a modern gesztusok keverednek. Olyan műveket tartalmaz, mint például Stravinsky olasz szvitje, Bartók első rapszódiája, Rachmaninov elégiája és Popper magyar rapszódiája, valamint egy megrendítő erejű mű Bánkövi Gyulától, Bence édesapjától. Érdekes az is, ahogyan az eredetileg nem csellózongorára született művek megszületnek ezen a lemezen, és hát persze vannak olyanok is, amelyek eredetileg is erre a hangszer összeállításra íródtak. Mi most Stravinsky olasz szvitjének a második szerenád tételét hallgatjuk meg erről a lemezről, Bánkövi Bence és Szabó Marcell előadásában.

Stravinsky olasz vittjéből szólt a második szerenád tétel Bánkövi Bence és Szabó Marcell előadásában. Giuseppe Verdi Falstaffjának harmadik felvonásából következik most Fenton áriája magyar nyelven, Barta Alfonz énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kerekes János vezényli.

Fenton áriáját hallottuk Giuseppe Verdi Falstaffjának harmadik felvonásából, Barta Alfonz énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kerekes János vezényelte. Handel 367 A jelzésű D-moll szonátájának 6. és 7. tételével folytatjuk, Pamela Thorby játszik blokkflőtén, Richard Iger csembalón.

Handel D-moll szonátájának 6. és 7. tételét játszotta Famela Torbi és Richard Eager. Camille Saint-Saëns zenéjével folytatjuk, a Jota Aragonese című művet hallgatjuk meg, az Oviedo Filharmónia zenekart Márcio Conti vezényli.

Saint-Saëns Hota Aragonéze című művét az Oviedo Filharmónia játszotta, Márcio Conti vezényelt. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének első tétele következik most, Roman Ditta, a szólista, az Anima Muzicae Kamara zenekar kíséri.

Carl Philipp Emanuel Bach A-dur Gordonka versenyének nyitótételét játszotta Roman Ditta és az Anima Muzicé Kamara zenekar. Csajkovszki Anyeginjének harmadik felvonásából következik most a polonéz, a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényli.

0: berlini filharmonikusoknak és Claudio Abbadónak szólt a taps, Csajkovszki anyaginjének harmadik felvonásából a polonészt játszották. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Május 13-án, szerdán este 7 órakor a Régi Zene Akadémia kamaratermében folytatódik a Világjáró Művészeink című sorozatunk. Baráti Kristóf és felesége, Kondorosi Karolina hegedül, Julien Canten zongorázik. Műsoron Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics művei szerepelnek. Baráti Kristóffal és Kondorosi Karolinával Bollani Milán beszélgetett.
2: Moskovszkit ritkán játszanak Magyarországon. Ha fel is csendül egy-egy Moskovszki, mi azt hiszem zongora művészek tűzik műsorra, hiszen ő maga kiváló zongorista volt. Ezt a két hegedűre és zongorára írt művet mi jellemzi? Ugye azt hiszem mondhatjuk, hogy ez egy érett romantika, mennyire kamaramű, mennyire virtuóz mű a zongorának, mi a szerepe, inkább kísérő szerepe van, vagy ő is a kamarazenének egy aktív tagja.
3: Nem csak Magyarországon játszák Moskovszkit ritkán, hanem szerintem egyáltalán, hát nem egy sláger szerző, de egyébként az a típusú zene és az a habitus, amiben ő komponál, az meg abszolút kellemes, hallgatható, hálás, könnyen fogyasztható zene, tehát semmiféle komplexitást nem látok bele. Ettől függetlenül lehet nyilván szofisztikáltabban is, lehet úgymond a különböző kísértéseknek jobban engedni, már ami a zenei megoldásokat illeti, de úgy általánosan talán elmondhatom, hogy nem csak Moskovszki, hanem a két hegedűre írt bármilyen irodalom viszonylag ritkán játszott. Én ezt korábban is mondtam más kontextusban, de a hegedűsök valahogy nem annyira arról híresek, hogy így szeretnek egymással együttműködni és egymással játszani, úgyhogy mi a feleségemmel, Karolinával nagyon jó érzésekkel vágunk bele ebbe a immár második lemezünkben, mert így a Bartók duók után azt hiszem, hogy ez a két hegedűs repertoár különösen ebben a relációban nagyon jól működik.
2: Válaszoltál is egy következő kérdésemre, nevezetesen, hogy ugye egy lemez felvételre készültök, és ennek a műsorát hallhatja most a közönség. Karolina, akkor hozzád fordulok most, milyen az együtt játék ebben a Moskovszki darabban?
4: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyedülálló lehetőség, hogy mi együtt tudunk játszani Kristóffal, mert én nagyon hiszek abban, hogy amikor két zenész együtt játszik, vagy ebben a darabban mondjuk hárman, tehát a kamarazenélésben, túl a szakmai kérdéseken, mégiscsak az az, ami a legfontosabb, hogy a résztvevőknek, a zenészeknek a szellemi energiái hogyan tudnak összekapcsolódni. Na most ez a mi esetünkben egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugyanazok a dinamikák, amik egyébként is megjelennek köztünk, azok a zenélésben is megjelennek, de teljesen más dimenzióban. Tehát egy nagy lehetőségként tekintek én erre így ilyen szempontból, hogy ilyen módon is tudunk egymáshoz kapcsolódni. A Moskovszki mű egyébként szerintem elég kiegyensúlyozott. Egy nagyon élvezetes mű szerintem hallgatni is, és játszani is.
2: Egészen más világ a Prokofjev szonát, ez már igazi 20. századi hangzást képvisel.
3: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy igazi Prokofjev. Ha ezt a szót kimondjuk, hogy 20. század, akkor nagyon sok zeneszerető egy kicsit így megrezzen, pedig hát szerintem 20. század az már bőven így a klasszikusként fogyasztott műveket foglalja elsősorban magába. Tehát én Prokofjev esetében egy nagyon meseszerű világot látok elsősorban, bármilyen művéről is legyen szó, és ez a két hegedűre írt szonátája, megjegyzem, zongora nélküli, két hegedűre írt szonátája, egy fantasztikusan virtuóz módon megkomponált mű. Sokszor olyan érzésem van, hogy nem is két hegedű játszik, hanem egy, vagy egy vonós négyes, vagy valamilyen nagyobb bezetszunk is megszólal, különösen talán a második tételnek a vadságában. De egyébként az a fajta líraiság, könnyedség és meseszerűség, ami Prokofjevre annyira jellemző, az maximálisan megjelenik ebben a szonátában.
2: És hát a könnyedség az igaz a záródarabra is, Sosztakovics duóira, ami ugye igazából nem Sosztakovics műve ebben a formában, hanem Lev Atovmian állította össze Sosztakovics korábbi zenéiből, műveiből, főleg balett zenéiből. Ez a balettre jellemző táncosság, könnyedség felfedezhető ebben a két hegedű zongora letétben is?
4: Abszolút így van. Én valahogy úgy érzem, hogy ezek ilyen nagyon könnyed zenék, amiben mindegyik tételben van valami kis Sosztakovicsi grimasz. vagy ilyen fűszer. Szóval valahol mégiscsak megjelenik az, hogy ez nem egy ilyen nagyon könnyed dolog, mert mégiscsak Sosztakovicsról van szó, de való igaz, hogy nem az az igazi, mindenki által ismert, és Sosztakovicshoz társított sötét és fajsúlyos világ, hanem egy igazán könnyed hangvételű műről van szó.
0: Baráti Kristófot és Kondorosi Karolinát hallották és hallhatják holnap este a Régi Zene Akadémia kamaratermében a Világjáró Művészeink című sorozatunkban, illetve ha már említették a riportban ezt a lemezüket, amelyen Bartók Béla hegedű duóit játszották, arról idézünk most egy tételt a 44 hegedű duóból, az erdélyi táncot.

Bartók Béla 44 hegedű duójából szólt az erdélyi tánc Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina előadásában. Franz von Suppé a Szép Galatea című művének nyitánya következik most, a New York-i filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Franz von Suppé szép Galatea nyitányát hallottuk, a New York-i filharmonikus zenekar játszott, Leonard Bernstein volt a karmester. Egy kis barokk zene következik, Giovanni Battista Sammartini a zeneszerző, az F-dur koncertó első tételét játsza Emily Rose blokkflőtén és a Hör barokk együttes.

Giovanni Battista San Martini F-dur koncertójának első tételét Emelie Rose és a Hör barokk együttes előadásában hallottuk. És Ruggero Leoncavallo Bohémek című művének részletével folytatjuk a zenehallgatást. Marcello áriáját énekli Jonas Kaufmann, a római Szent Cecília zenekart Antonio Pappano vezényli.

Jonas Kaufmann énekelte Marcello áriáját Ruggero Leoncavallo Bohémek című operájából, a római Szent Cecilia Zeneakadémia a zenekara kísérte, Antonio Pappano vezényelt. A játék előtt meghallgatunk még egy kis angol madrigált, Richard Martin a zeneszerző, Change the Mind, azaz gondold meg. A Consort of Music-e tagjai játszanak.

0: Richard Martin Change Thy Mind kezdetű madrigáját hallottuk a Consort of Music-e tagjai előadásában. 3 perc múlva lesz 5:30, a reklám után játékokkal folytatjuk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
3: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert teznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm újra a Muzsikáló délután hallgatóit, Uzsali Bence vagyok. Elérkeztünk a mai játékainkhoz. Még egyszer mondom, hogy bőségesen vannak ma nyereményeink, tehát a mostani nyereményjátékon meg lehet nyerni 2 koncertre páros belépőt, és lesz egy tárnyereményünk. Rögtön utána a szavazós játékkal folytatjuk, és 17:30 lesz a tippjáték, ahol még további 2 koncertre sorsolunk ki páros belépőket. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseiket, azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, és az elérhetőségeiket. Mondom az első játék nyereményeit. A már többször is emlegetett holnap este, tehát május 13-án szerdán a Régi Zeneakadémia kamaratermében történő világjáró művészeink sorozat következő koncertje, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedül, illetve Julien Quentin zongorázik. Erről hallottuk egy fél órája a riportot is, tehát ide van egy páros belépünk, ez az egyik. A másik május 15-én pénteken este 8:00 a Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertek következő része. Virág András, Gábor és Tóka Ágoston orgonás, Herlívia énekel, Borsodi László trombitál, és egy sor örökzöld mű szerepel a zenetörténet különböző korszakaiból. 15-én pénteken a Bazilikában. És a tárgynyeremény a Tétova félrelépők című film, ezt lehet DVD-n megnyerni. Ez a 3 nyereményünk, a játékzenénk pedig Liszt Ferenc E-dur legendája lesz, Szent Ferenc a hullámokon, ez ennek a legendának az alcíme. A kérdés pedig a másik Szent Ferenc legendával kapcsolatos, az A-dur Liszt Ferenc legenda. Mi annak a címe? Egy címre vagyunk kíváncsiak, az A-dur Liszt Ferenc által írt legenda címét szeretnénk megtudni. Meddig meghallgatjuk az E-durt Szent Ferenc a hullámokon. François-René Duchâble zongorázik.

Liszt Ferenc, Édur legenda, Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár. François René Duchable zongorázott. Ez volt a mai játékzenénk, és az volt a kérdés, hogy a másik Liszt legenda, az Ádur legenda, mi annak a címe? Gyakorlatilag csak helyes megfejtéseket kaptam, az is egy Szent Ferenc legenda, de másik Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál. Ez az Ádur legenda címe. Mondom, hogy kiknek kedvezett a szerencse, Ámon Klára, Bella Emil és Dávid Józsefné Jáger Mária a mostani nyerteseink. Köszönjük mindenkinek, aki játszott velünk, és gratulálunk a nyerteseknek. Ne feledjék, 17:30-kor még van 2 koncertbelépőnk, amit meg lehet nyerni, és most rögtön játékkal folytatjuk, jön a szavazós játék a mai aktualitásokkal kapcsolatban. Milyen dolgok történtek május 12-én? 1739-ben ezen a napon született Ján Krstitel van Hál, vagy németesen Johann Baptist van Hál, klasszicista zeneszerző, akinek inkább a szimfóniáit szoktuk mostanában már néha-néha hallgatgatni, de egyébként nagyon sok különleges műve van, például van neki nagybőgő versenye, aztán neki is van Ezdur triója, hegedűr, nem, brácsára, klarinétra és zongorára, csak úgy, mint Mozartnak, és van neki egy brácsa szonátája Ezdurban, brácsára és fortepiánóra. Ennek a harmadik tételét hallgathatnánk meg a születése évfordulóján. A másik, ami ezen a napon történt, 1832-ben Milánóban ezen a napon mutatták be Donizetti Szerelmi bájital című operáját, ami azóta is egy nagyon nagy sláger, az első felvonás fináléját idézhetnénk a bemutató évfordulója kapcsán. És a harmadik, hogy 1907-ben Budapesten ezen a napon avatták fel a Zeneakadémia új épületét, a Liszt Ferenc téri épületet. És egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy megvan kéziratos anyagba a bemutatónak, vagy hát ennek a felavatási ünnepségnek a zenekari anyaga, hogy mit játszottak akkor. Több alkalmi mű is elhangzott ezen az alkalmon. Sajnálatos módon nincs belőle felvételünk. És hát nagyon sokan, nagyon sok emlékezetes koncertet adtak itt, úgyhogy nagyon hosszasan lehetne válogatni, hogy mi mindennel tisztelegünk a Zeneakadémia átadásának évfordulója előtt, de hát van a zenetörténetben egy különleges mű, ami a csarnokot köszönti, ahol a szent dalnokok annyi szép dal az enget, ez Wagner Tannhäuseréből a Csarnok ária, ami egyébként 1907-ben nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a század elején hihetetlen Wagner kultusz volt Budapesten, tehát méltán játszhatták volna ezt a művet is. Szóval a három lehetőség, Van Hál Ezdur brácsa szonátájának harmadik tétele, vagy Donizetti Szerelmi bájital első felvonás fináléja, vagy pedig a Tannhäuserből a Csarnok ária. Írják meg, hogy melyiket szeretnék a három közül hallani, ameddig meghallgatunk 2 tételt Johann Samuel Endler D-dur szvitjéből, Reinhold Friedrich Laura Vukobátrovics, Felix Wilda, Friedhelm May és Annette Schütz, illetve Robert Marecek előadásában.

Johann Samuel Endler D-dur szvittjének második és harmadik tételét játszotta a szólistákkal kiegészített Capella Istropolitana, Holger Speck vezényelt. A szavazás pedig arról szólt, hogy Weinhall, Donizetti vagy Wagner zenéjét hallgassuk. Wagner valószínűleg már a szavazás ellen is tiltakozott volna, hogy az ő művét egy olasz operával merészelte mérlegre tenni, és meg kell, hogy mondjam, egy ideig a szerelmi bájital első felvonás fináléja állt nyerésre, de végül aztán többen szerették volna a csarnokáriát hallani a Tannhäuserből, így aztán ezt fogjuk meghallgatni. Abból az apropóból, hogy 1907-ben ezen a napon avatták fel a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri épületét, és hát igazán sajnálatos dolog, hogy nem lehet olyan kiállítást rendezni, amelyen összegyűjtik azokat az élményeket, amelyeket a közönség ebben a teremben szerzett, akár legyen szó a diplomázókról, a zeneakadémistákról, akik esetleg itt találkoztak egy-egy nagy művésszel vagy nagy művel, vagy akár csak az ide látogató közönségről, akik nagyon sokféle művésszel és nagyon sokféle művel találkozhattak itt. Hát ha ez mind átélhető lenne egy egyszerű arra látogatónak, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokan látogatnák ezt a kiállítást. Ebben a csarnokáriában pedig Erzsébet arról énekel, hogy köszönti a csarnokot, ahol a dalnok versenyeket rendezték, és ahol a dalnokok dala hajdanán zengett, és jöjjön újra a dalnok verseny. Az áriát Helen Donát énekli, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

Bár Wagner egész életében az olasz zene ellenében határozta meg saját műveit, azért ezt az utójátékot egy olasz belkántó operában is megirigyelték volna. A Tannhäuser második felvonásából szólt a Csarnokária, Helen Donát énekelt, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte. És hát Wagner nagy elődje következik most. Weber, az első szimfónia negyedik tételét játssza a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, Wolfgang Zavall is vezényel.

0: Karl Maria von Weber első szimfóniájának negyedik presztó tételét játszotta a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, Wolfgang Zavall is volt a karmester. Most hamarosan hírek következnek, a hírek után pedig majd Mozart zenéjével folytatjuk a Szöktetés a Szerályból nyitánya hangzik el, illetve lesz majd vonós négyes tétel Puccini zenéjéből, és hát természetesen 17:30-kor lesz majd a szokásos tippjátékunk. A tippjátékunkhoz ne felejtsék el, hogy most vannak koncertbelépőink is, nem csak Budapestre, maradjanak velünk, hiszen akkor majd a tippeléssel együtt meg lehet nyerni ezeket a jegyeket is. Hamarosan várom vissza önöket, most pontosan 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sulyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területökön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén mondott beszédében, amelyben bemutatta a tárcavezetőket. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudásalapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül. Jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Az SZIA rendszerben a minimálbér adóterhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Mesterséges intelligenciával készített, hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozta, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból, szakorvosi konzultáció után szerezzenek be. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáron kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, a vakcinák fejlesztését. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeres László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. Híreink végén az időjárásról. Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván is együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
4: A világ hangverseny termeinek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadhatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm újra a rádióhallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Ahogy ígértem, a Mozart opera nyitányával folytatjuk, a Szöktetés a Szerályból. Az opera címe, az Izrael Szimfoniáját játszik Menni Rodan a karmester.

Mozart Szöktetése Szerájból című operájának nyitányát az Izrael Szimfoniette játszotta, Mendi Roden volt a karmester. Érdekes az, ahogy a korabeli bécsiek tekintettek a törökökre, és ez egy, török témájú opera, és hát Mozart mindent megtett, hogy törökös legyen az a hangzás már a nyitányban is, ennek kapcsán aztán rengeteg ütőhangszert használt, annyit, amennyit mondjuk a szimfóniáiban sosem, ennek ellenére ettől még ez Mozart zene maradt, csak egy kicsikét másképpen a hangzását legalább igyekezett keletiessé tenni. És akkor jöjjön Puccini és a hangszeres zene. Puccini alapvetően ugyebár az olasz operában írta be a nevét a történelembe, de vannak neki hangszeres művei is. Van például ez a Három menüet című sorozata, amiből meghallgatunk kettőt, ezek vonós négyesre íródtak, az Enzo vonós négyes játszik.

Puccini három menüet című sorozatából szólt a második és a harmadik, az Enzo vonós négyes játszott. És egy kis képzavarral maradunk az olasz zenénél, hogyha azt mondjuk, hogy Messa di Gloria, akkor mindenki Puccinire gondol, de most Rossinire kell gondolni, mert hogy ő is írt ilyen című művet, egyébként Mascagni is. Szóval a Rossini féle Messa di Gloriából hallgatjuk meg a 11. tételt, a Quoniam tu solus sanctus, Samuel Rémi és a Saint Martin de Fields kamarazenekar és énekkar előadásában Neville Marin örvezényel.

Gioacchino Messa di Gloriájából hallottuk a Quoniantus Solus Sanctus kezdetű áriát, Samuel Rémy énekelt, a St. Martin de Fields kamarazenekar kísérte, Neville Mariner volt a karmester. A századfordulós angol zeneszerző John Perry H-dur szonátájának harmadik gavott tétele következik, Víg Andrea hárfázik.

0: John Perry Hádúr szonátájának harmadik gavott tételét Víg Andrea előadásában hallottuk. Egy perc elmúlt 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékunkhoz, amely ezúttal nyereményekkel van egybekötve. Mindenki, aki küld tippet, egyúttal megírhatja azt is, hogyha valamelyik eseményre szívesen elmenne, és közöttük dől el, hogy kik azok, akik megnyerik ezeket a páros belépőket. Mondom a nyereményeket. Május 14-én csütörtökön este 7:30 a Nádor teremben Baranyai Piroska csellóművész szóló estje lesz. Két Bach Gordonka szvitet játszik, és Derecskei András szóló Gordonkára írt szonátáját. Május 16-án szombaton Tatabányára van páros belépünk. A Jászai Mari Színház és Népházban Arthur Miller Pillantás a hídról című drámáját játsszák. Ez tehát egy színházi előadás 16-án szombaton Tatabányán. És a harmadik pedig május 21-én csütörtökön a Dohnányi Ernő Zenei Központ sapszontermében Fiatal Művészek Pódiuma, Fóris Zsófia Hegedül, illetve a többek között ő belőle is álló Mikrokozmosz trióban játszik triókat is. Bach és Beethoven szerepel a műsoron. Tehát 14-e Nádor terem, 16-a Tatabánya, és 21-e Dohnányi Ernő Központ. És még egyszer arra hívnám fel a figyelmet, hogy tippelni lehet a zeneszerző kilétére, esetleg a konkrét műcímre is, de egyáltalán nem elvárás, hogy valaki ismerje ezeket a műveket, ezek szándékosan ismeretlen művek, elég az is, hogyha megírják azt, hogy kinek a stílusára, vagy milyen jellegű zenére gondolnak a művet hallgatva. Halljuk a zenét, várom a tippeket, és várom azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a mai tippjátékunk, és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon ki lehet a zeneszerző. Tulajdonképpen mindenki a pontos zeneszerző környékén keresgélt, mindenki azt írta, hogy romantikus zene, 19. század második fele. Voltak, akik tippelték esetleg Mendelssohnt, vagy Hubay Jenőt, esetleg Popper Dávidot, és arra is sokan rájöttek, hogy igen, valahol mégiscsak a magyarok között kell keresgélni, és természetesen nem tudok olyan zenét hozni, hogy ne legyen a Bartók Rádió hallgatói között egy se, aki megtalálná a pontos művet. Mosonyi Mihály volt a zeneszerző, tehát tulajdonképpen mindenki közel járt, de Mosonyi Mihály volt a zeneszerző. A Grand Nocturne című művének a harmadik variációs tételét játszotta a Kassai trió. És minden megfejtést elfogadtunk helyes megfejtésnek, és így aztán gazdára találtak a nyereményeink is. Tehát a mostani nyerteseink Blauman Zoltán, Violáné Ragyák Erzsébet és Tasnádi Tamásné. Köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és gratulálunk a nyerteseinknek. József Mészlivecsek G-moll szimfóniájának második és harmadik tételével folytatjuk az Orfeó barokkzenekart Micsi Geig vezényli.

József Miszlivecsek G-moll szimfóniájának második andante és harmadik presto tételét játszotta az Orfeó Barokk zenekar, Micsi Geg volt a karmester. És maradunk ebben a stílusban a muzsikáló délután zárás

0: Joseph Haydn Opus 77 numero 2-es F-dur vonós négyesének befejező tételét a Vivace Assai-t játszotta a Lindsay vonós négyes, és ezzel ért véget a mai muzsikáló délután. Most hamarosan kezdődik a muzsikus legendák, Wolfgang Zavallis karmester lesz a muzsikus legendák, úgymond vendége, és utána pedig Händel és Mozart közös műve a Nagy Sándor ünnepe című művel kapcsolatos a prológ, és majd ezt hallgathatják meg. Én kollégáim Csík Gabriella és Szabó Péter nevében is köszönöm a délutáni figyelmüket, további szép estét kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. A prológ következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gyurá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnonkur. Prológ. Izgalmas információk az előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Liszt és Richard Strauss szimfonikus költeményei között a 19. század egyik legnépszerűbb zongora versenyét, Grieg szenvedélyes ámol versenyművét szólaltatja meg Balog József, a karmester a román Gabriel Bebeszelá. Szimfonikus muzsika a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, szerdán 20 óra 29 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyos Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk egy olyan világhírű karmester, aki nagyon magas szinten tudott zongorázni is, sőt, kamara muzsikusként is megállta a helyét. Wolfgang Zavalli is, tehát zongoristaként is aktív volt. 1949-ben egy barátjával első díjat nyert a Genfi Nemzetközi Zenei Versenyen hegedű zongora kategóriában. Ezután is rendszeresen fellépett kamara muzsikusként, dalkísérőként is, többek között Dietrich Fischer Dieskau, Peter Schreier vagy Elizabeth Schwarzkopf partnereként. Mária és Wilhelm Zavallis fia 1923-ban született Münchenben, és 90 évet élt. Már iskolai évei alatt magánórákat vett, aztán életébe beleszólt a II. Világháború. Miután hazatért az olaszországi brit fogságból, Münchenben tanult. Rövid idő eltelte után már államvizsgát tett a Müncheni Zeneakadémián. Hans Rosbaud és Igor Márkevics tanította. Első munkahelye az Augsburgi Városi Színházban volt. 52-ben feleségül vett egy énekesnőt, akivel fiatal korában még Münchenben ismerkedett meg. A lány óriási hatással volt rá egész közös életük során. Felesége első házasságából származó 1944-ben született fiának örökbefogadásával saját családot alapított. A feleség pedig feladta énekesi karrierjét a férje miatt. Egyrészt szenvedett attól, hogy a sikeres férje árnyékában élt, másrészt menedzserként látta el a szerepét. Zavallis 5 éves korától fogva zongorázott. Amikor 11 évesen elvitték egy müncheni opera előadásra, megkérdezték tőle, hogy mi tetszett neked a legjobban? A válasz az volt, hogy az az ember, aki ott mindent egyben tartott. Már akkor elhatározta, hogy karmester szeretne lenni. A Müncheni Akadémia elvégzése után kezdte karmesteri pályafutását, különböző zenei igazgatói posztokat töltött be Augsburg után Aachenben és Wiesbadenben, sőt Kölnben is professzorként karmesterkurzust vezetett. Ő volt a legfiatalabb karmester, akit valaha meghívtak a bernini filharmonikusok élére. 57 és 62 között a Bayreuthi Fesztiválon vezényelt, aztán 10 évig volt Hamburgban főzene igazgató. Ugyanakkor a Bécsi Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri tisztségét is betöltötte, mindkét zenekar tiszteletbeli taggá és karmesterré nevezte ki. 57-ben 34 évesen vezényelte a Tristán és Izoldát, és így minden idők legfiatalabb karnagyaként lépett fel a bayreuthi ünnepi játékokon. Később legendás volt arról, hogy óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra. Fiatal korában szolgált a hadseregben, és ezt a fegyelmet egész életében megőrizte. A Bajor Állami Operaház zenekar tagjai mesélték, hogy ha a próba 10 órakor kezdődött, akkor ő 9:59-30-kor biztos, hogy a pulpituson állt. Elsőként Richard Wagner muzsikája szól, a Rienzi című opera nyitánya. A Philadelphiai Szimfonikus Zenekart vezényli Wolfgang Zavallis.

Richard Wagner Rienzi című operájának nyitányát játszotta a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar Wolfgang Zavallis vezényletével, aki miután 22 évet töltött a Müncheni Nemzeti Színházban, 10 évig igazgatója volt ennek a zenekarnak. Együttesével nagy koncertkörutakon vett részt Németországban és külföldön egyaránt, többek között az Egyesült Államokban. 2013. januárjában az egyik utolsó interjújában az itt végzett munkájának jelentőségéről beszélt. Azt gondoltam magamban, pont erre van még szükségem. A philadelphiaiak akkoriban olyan hangzással rendelkeztek, amit Chicago és New York egyszerűen nem tudott nyújtani. Ezt ők Ormánditól és Stokowskitól tanulták. Én erre tudtam építkezni. A philadelphiai zenekar egyik muzsikusa pedig azt mondta, hogy 40 évig játszottam a zenekarban. Elmondhatom, hogy Zavallist tartom a leglenyűgözőbb zenésznek, akivel valaha találkoztam. Állandóan tanult, állandóan gyakorolt, számára a zene volt minden. Nem csak kiváló, hanem egyenesen nagyszerű zongorista volt. Lenyűgöző virtuóz technikával rendelkezett, amelyet a hangzás rendkívüli szépségével, illetve a kamarazené érzékenységével ötvözött. Sokszor hallottam tőle azt mondani, hogy a vezénylés a hivatása, de a zongorázás a nagy szerelme. A 2013. február 24-i nekrológban egy újságban felidéztek egy 1997-es beszélgetést, amelyet muzsikus legendánk a philadelphiai zenekar hangmérnökével folytatott. Amikor arról kérdezték, hogy van-e olyan zenemű, amelyet soha nem vezényelt, Zavallis azt válaszolta, hogy ez Bach-hámon miséje. Ez a mű az emberi elme azon képességének monumentális kifejezése, hogy a zenében a legnagyobb gondolatokat fejezi ki. Én nem hiszem, hogy és képes leszek előadni ezt a művet. Nem is vette fel soha. De azért mi most hallgassunk egy kis Bachot Zavallis vezényletével. A Wachet auf Truf uns die Stimme korál előjáték zenekari átiratát hallgatjuk meg, az átdolgozás Leopold Stokowski munkája, a philadelphiai zenekart Wolfgang Zavallis vezényli.

a Wachet aufruft und die Stimme, Bach korál előjáték hangzott el, Leopold Strugosky átdolgozásában a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar játszott, Wolfgang Zavallis irányításával, aki egyébként volt a Swiss Roman zenekar igazgatója és a Bajor Állami Operaház főzene igazgatója is. Híresen pontos volt. Egy próbán egy fúvós belépése miatt mindig elkésett a zenekar. Zavallis nem szólt semmit, csak újra és újra kezdte. És pont ez a zenész végül idegesen megkérdezte, hogy ma még hányszor játsszuk el? Amíg együtt nem játszunk, volt a válasz. Muzsikus legendánk az összes nagy zenekart vezényelte. A legmagasabb hazai és külföldi díjak kitüntetések pedig megerősítették művészi tekintélyét és világszerte élvezett megbecsülését. Kora egyik legfontosabb karmestere volt. Ez az elismerés egyébként például abban is tükröződik, hogy Zavallis egyik felvétele ott van a Voyager 1 űrszondán, amelyet a NASA 1977-ben bocsátott fel a külső naprendszer felfedezésére. A felvételen egyébként az éj királynője áriái hallhatók Mozart varázsfuvolájából Edda Moser közreműködésével a Bajor Állami Zenekarral. Mozart következik. Igaz, nem ennek az operának a részlete, ezt nem találtam meg. De 1958-ban Fischer Annival felvették Mozart 467-es körüljegyzékszámú C-dur zongora versenyét, aminek semmihez sem fogható második tételét hallgatjuk meg.

Mozart C-dur zongora versenyének második tételét Fischer Anni és a Philharmonia zenekar szólaltatta meg, vezényelt Wolfgang Zavall is, aki 1957-ben vezényelt először a bécsi Musikvereinben. A koncert sikere megalapozta az 1960 és 70 közötti vezető karmesteri megbízatását. Érdekes, hogy legtöbbször 10 évig volt egy helyen. Irányítása alatt a bécsi zenekar nagyon sok lemezt készített. 64-ben volt az első amerikai turnéjuk, aztán egy világkörüli turnéra mentek, hatalmas repertoárral. Persze ez napi órákig tartó busz utakat tartalmazott, tehát nagyon fárasztó volt. Zavall is bemutatta a bécsi szimfonikus zenekart a New York-i Carnegie Hall-ban Bruckner harmadik szimfóniájával. Ez egy olyan mű volt, ami akkoriban nagy részt még Amerikában teljesen ismeretlennek számított, és lelkes kritikákat kapott. Gyakran volt szólistája Heinrich Schering. Aztán valamiért egyre több feszültség keletkezett zenekar és karmesterük között. A nézeteltérések Zavall is 70-es lemondásához vezettek, de azért állandóan visszahívták ide is. 2005-ben az utolsó Bátki Szingenben adott koncertjét már súlyos egészségügyi problémák árnyékolták be. Egyébként ezen a hangversenyen Kodály is elhangzott Haydn és Brahms művei mellett. A zenészek mindig nagyra értékelték Zavall is világos karmesteri technikáját. A bécsiek 165 produkciót vettek fel vele. Zavall is tehát a zenekar egyik legbefolyásosabb karmestere volt a 20. század második felében. A tavaszi hangok szólnak, ifjabb Johann Strauss muzsikája.

Ifjabb Johann Strauss tavaszi hangok keringőjét játszotta a bécsi szimfonikus zenekar vezényelt Wolfgang Zavallis, aki soha nem kiabált. Egy zenekari tag viszont mondta, hogy ha Zavallis halkan szólt, az ijesztő volt, mintha ordított volna. Nem kedvelte a sztár allűröket. Turnékon gyakran ugyanabban az egyszerű szállodában szállt meg, mint a zenekari tagok, nem igényelte a luxust. Idősebb korában, amikor már ritkábban vezényelt, egy interjúban megkérdezték tőle, hogy hiányzik-e a pódium. Azt válaszolta, hogy szerencsére a zene nem a pódiumon van, az bennünk van, ott még mindig vezényelek. 2003-ban muzsikus legendánk megalapította a róla elnevezett alapítványt, amelynek fő célja a tehetséges fiatal zenészek és együttesek zenei oktatásának és képzésének elősegítése. Az alapítvány székhelye Grasszauban, Felső-Bajorországban található, ahol Zavallis 1962 óta élt, mellesleg díszpolgárrá is avatták. Utoljára nyilvánosság előtt a Bajor Állami Zenekar jótékonysági koncertjén vezényelt. Sajnos meg kellett érnie idős fejjel felesége, sőt fia halálát is. Világhírneve ellenére tulajdonképpen földhöz ragadt ember volt, aki mély kapcsolatot érzett szülővárosával. Vagyonát, beleértve Grasszaui villáját és a hozzátartozó 35 ezer négyzetméteres parkosított területet a Zavallis Alapítvány birtokába adta. Ez az alapítvány koncerteket, kurzusokat szervez a 2018-ban alapított Zeneakadémia keretében. 2019-ben volt egy árverés. Különböző hagyatékokból származó zenei dolgokat árvereztek el, köztük Brahms egy levelét, Liszt Ferenc egy levelét, öt levelet Wagnertől, valamint a hét tétel között két levelet és két zenei kéziratot Richard Strauss-tól. Hát nem akármilyen hagyaték ez. Brahms Örök szerelem című dalát hallgatjuk meg most. Dietrich Fischer Dieskau énekel a zongoránál Wolfgang Zavallis,

Johannes Brahms Örök szerelem című dalát hallottuk Dietrich Fischer-Dieskau és Wolfgang Zavallis előadásában. Muzsikus legendánk diszkográfiája kiterjedt és előkelő, többek között Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wagner, Bruckner, Dvorak, Richard Strauss és Hindemith műveinek stúdió és élő felvételeit tartalmazza. Mindig is nagy csodálója voltam Bruno Walternek, Klemperernek, valamint Wilhelm Furtwängler opera és koncertelőadásainak, mondta. Kisfiúként imádtam Hans Knappertsbust Münchenben, és meghallgattam az összes előadást, amit vezényelt. Nagy csodálója voltam Clemens Krausznak, és sokat tanultam tőle. A múlt ezen nagyszerű példái mind befolyásolták a zenéről és az interpretációkról alkotott véleményemet, különösen Wagner, Mozart és Strauss operáinak rendezésében, sőt, Schubert, Beethoven, Brahms nagyszerű szimfonikus zenéjének interpretációjában is. Richard Wagner és Richard Strauss összes műveinek előadása nemzetközi elismerést aratott. Zavallis felvételeinek kiterjedt repertoárja ma is lenyűgözi a közönséget. Befejezésül Strauss Till Eulenspiegel vidám csínyei szimfonikus költeményének befejező perceit hallgatjuk meg.

0: Ria Strauss Till Eulenspiegel vidám csínyei szimfonikus költeményének utolsó perceit játszotta a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar, vezényelt Wolfgang Zavell is. A mesterkurzusokon muzsikus legendánk mindig azt tanácsolta, idézem, a fiatal karmester soha ne hallgasson lemez, CD-t vagy kazettát egy új darabról, amit meg kell tanulnia a klasszikus, romantikus vagy modern zene nagyszerű repertoáriából. Nem a kortárs zenéről beszélek. Én vagyok az első, aki elfogadja, hogy sokkal könnyebb megérteni az új kortárs zenét, ha van lehetőségünk megnézni a kottát, és ugyanakkor van egy kazettán vagy felvételem a darabról. Ez sokkal könnyebbé teszi, időt takarít meg. De egy Brahms szimfónia, egy Beethoven, egy Schubert, Bruckner, vagy Stravinsky, vagy Mahler, ha a karmester új kottát tanul, kérem, ne használjon lemezt a könnyebb tanuláshoz. Nem, először a kottába kell nézni, hogy lássa, mi történik a nyomtatott hangokkal. Soha ne hagyja, hogy egy lemez befolyásolja, még a legjobb lemez sem. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Artriumról, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei hangversenysorozatáról beszélgetünk.
2: Sokszínű legyen, és a magyar zeneszerző társadalom minden korosztálya kellőképpen képviselje magát. Ezen felül, hogyha lehetséges, akkor legyenek ősbemutatók, magyarországi bemutatók, ugyanakkor műfaji sokszínűség is legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
3: Prolog. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez a Prológ, a keddesti közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában egy igazi különlegesség, Georg Friedrich Händel, Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zenehatalma című ódájának mozarti átdolgozása lesz műsoron, egy nagyszerű 2012-es bécsi koncertfelvétel révén Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Erről az ilyes formán nem is egy, hanem két zenetörténeti óriás által megalkotott műről beszélve, az elkövetkező percekben szóba hozhatom majd sok más mellett Plutarchost és a bécsi udvar főkönyvtárnokát, Szent Cecíliát és Persepolis végzetét, Händel ivási, azaz, hogy zugivási szokásait és egy primadonna grimaszait, valamint az ókor egyik leghíresebb muzsikusát és az ő urát, a hódítók talán legnagyobbikát, harmadik Alexandrosz makedón királyt. Ám az ismertetést nem vele, Nagy Sándorral, hanem az 50 körül járó komponistával, Händellel kezdeném, aki ekkorra már rég az angol zenei élet megkerülhetetlen nagysága volt, a háta mögött meg annyi sikerrel és nagy elismeréssel, de bizony épp úgy számos kudarccal és nyüggel is. Mi több, épp ekkor tájt, az 1730-as évek közepén megint egyszer nyakig volt a gondok özönében, mint zeneszerző, és főképpen mint operai vállalkozó. Mert hogy túl a Royal Academy of Music kétszeri anyagi bukásán, az opera üzlettől eltántoríthatatlannak látszó Händel a közönség változékony ízlésén és álhatatlanságán kívül egy valóságos ellenféllel is szembesült. Ez az ellenfél az 1733-ban megalapított kompánia, a Nemesség operája volt, amely mögött legfőbb pártfogó gyanánt nem más, mint a trónörökös, a zenekedvelő Frigyes Velszi herceg állt. Az apjával második György királlyal szembe helyezkedő Kronprinz, akiből utóbb korai halála miatt sohasem válhatott uralkodó, a Nemesség operáját is jó részt politikai okokból pártolta, hogy ezzel is nehezítse a király, amúgy lagymatag rokon szenvét bíró Händeli operatársaság sorsát. A Nemesség operája pedig Londonba invitálta például Nikola Porporát, de épp így Porpora leghíresebb énekes neveltjét, a kasztrált Farinellit is. És így immár két költséges társulat küzdött az olasz operától amúgy éppen elfordulni készülő londoni közönség tetszéséért. Nem csoda tehát, hogy Händel kimerült, és úgy a reumája, mint az agyonhajszoltsága arra késztette 1735 nyarán, hogy töltsön huzamosabb időt a népszerű dél-angliai fürdőhelyen, Tunbridge Wells-ben, ahol valóban sikerült is regenerálódnia. Bár ebben a gyógyvíz mellett alkalmasint másféle folyadékoknak, vagyis portói és francia boroknak is érdemi szerepe lehetett. Mert hogy a mester kedvelte a boritalt, amint arról az a kollegiális visszaemlékezés is tanúskodik, amely a művésztársai és tisztelői körében otthonában vacsorázó Händelről szólt. Az étkezés alatt Händel gyakran felkiáltott: ó, van egy gondolatom, s ilyenkor a társaság kérlelte, vonuljon vissza és írja le azt, mivel a közönség iránti tiszteletből nem akarták megfosztani ekkora értékektől, amilyenek az ő zenei gondolatai. A kérésnek azonban ő olyan gyakran tett eleget, hogy végül az egyik gyanakvóbb vendég engedett neveletlen kíváncsiságának, bekukucskált a kulcsukon a szomszédos szobába, és meglátta, hogy ezek a gondolatok egy burgundis palackra vonatkoztak. Akárhogy is, Händel az 1736-os esztendőnek emelkedett hangulatban és friss szellemben vágott neki, és ez bizonyítja éppenséggel a ma este felhangzó mű is, amelyet az év januárjában komponált. Ám mielőtt a Nagy Sándor ünnepe keletkezés és éppi fontos alakulás történetére rátérnénk, hallgassuk meg stílszerű módon a műnek azt az áriáját és kórusszámát, amely Bacchus Isten dicséretét zengi. Gerald Finley és a Wiener Singverein énekel.

1736. januárjában Handel egy olyan óda megzenésítéséhez látott hozzá, amely egyrészt már jó ideje általános tiszteletnek örvendett Albionban, másrészt pedig programszerűen, sőt, szó szerint kimondva a zene hatalmát hirdette. John Dryden, a brit királyság első koszorús költője, még 1697-ben írta meg ugyanis Nagy Sándor ünnepe, vagy talán inkább Nagy Sándor lakomája, avagy a zene hatalma című költeményét, amely egyenesen arra volt számva, hogy megzenésített formában hódoljon Szent Ceciliának, a zenevédő szentjének, méghozzá a Szent névünnepén. Ugyannyira, hogy a poéta kortársa Jeremiah Clarke rögvest meg is zenésítette az ódát, ám sajnos ez a kompozíció nem maradt az utókorra. Ezt a köztiszteletben álló versezetet kívánta másfél nemzedék múltán Handel is megzenésíteni, és ebben az ír tollforgató Newburgh Hamilton volt a segítségére, aki kész volt a szöveget Handel egyik-másik már létező melódiájához igazítani, miközben fennen hirdette eljárásának kegyeletes jellegét, ekképpen. Elhatároztam, hogy semmit nem fogok indokolatlanul módosítani ebben a költeményben, amely oly régóta szolgálja a nemzet dicsőségét, és amelyet senki nem bővíthet vagy rövidíthet lényegesen úgy, hogy el ne rontaná. Ezért csupán arra szorítkoztam, hogy egyszerűen áriákra, recitatívókra és kórusokra osztottam fel a szöveget, a szavakra általánosságban oly szentségként tekintve, hogy alig-alig tettem erőszakot, akár egyen is. De mielőtt még óvatlanul elérkeznék a mű londoni ősbemutatójának pillanatához, bizonyosan indokolt valamiféle magyarázatot adni arra, hogy miként is kerülhetett egymás mellé Dryden ódájában és általa a ma esti zeneműben harmadik Alexandrosz, makedón uralkodó és Szent Cecília. Nos, kezdjük ott a történetet, hogy Nagy Sándor a világhódító legyőzte a perzsákat és elfoglalta a perzsa nagykirályok székvárosát, Perszepoliszt. Itt pedig sor került egy győzelmi lakomára, amelyen, mint Plutarchosz írja, részt vett az attikai származású hetéra, Thaisz is. Ő nem azonos azzal a másik Thaisz nevű hetérával, aki Jules Massenet operájának címszereplője. Nos, ez az attikai Thaisz ezen a lakomán választékos hangon magasztalta Alexandroszt, de tréfás megjegyzéseket is tett rá, majd amikor a mámor a tetőpontra hágott, elhatározta, hogy beszédet tart. Arról beszélt, hogy a hosszas ázsiai bolyongása közben elviselt fáradalmakért bőséges kárpótlást kapott azzal, hogy most itt mulatozhat a perzsák fényes királyi palotájában. De még nagyobb gyönyörűséget telne abban, ha most a lakoma közben a király szeme láttára felgyújthatná annak a Xerxésznek a házát, aki egykor Atént a lángok prédájává tette. Hangos taps fogadta a beszédet, a király pedig, akit magával ragadott híveinek lelkes bíztatása, felugrott helyéről, s fején koszorúval, kezében fáklyával megindult az élükön. A lakoma történetéhez, amely ilyesformán egész Perszepolisz felgyújtását eredményezte, még egy alakot kell sietve hozzárendelni. Nagy Sándor udvari muzsikusát, az Auloszon páratlan tehetséggel játszó Timoteuszt, aki muzsikájával a legkülönbözőbb hangulatokba tudta ringatni, vagy éppenséggel lovalni urát, és aki ilyesformán tettleg bizonyította a zene hatalmát. John Dryden ezekből az elemekből alkotta meg a maga ódáját a 17. század végén, amelynek cselekménye a következő. A görögök által elfoglalt perzsa fővárosban, az ünnepi lakomán Nagy Sándor muzsikusa dicsőítő éneket zeng a királyról. Énekszava és hangszeres játéka Sándor érzelmeit teljesen a befolyása alá vonja. Timóteusz istenként magasztalja a királyt, tovább táplálva Sándor büszkeségét. Ezután a bor élvezeteiről énekel, és ezzel ivásra buzdítja Sándort. Amikor látja, hogy Sándor túlságosan féktelenné válik, a legyőzött perzsa uralkodó szomorú haláláról kezd énekelni. A király erre elcsendesedik. Ezután Thaisz, Sándor szeretőjének szépségét magasztalja,
amitől a király szíve meglágyul. Végül aztán haragot és bosszúvágyat szít benne, aminek hatására Thaisz és Sándor felgyújtják a perzsa palotát, bosszút állva ezzel Perzsia korábbi kegyetlenkedéseiért. A költemény ezután Szent Cecília alakját idézi meg, az énekhang megalkotójaként, akiről a hagyomány úgy tartja, hogy ő készítette az első orgonát, és ő honosította meg a keresztény egyházi zenét. A vers azzal a gondolattal zárul, hogy míg Sándor muzsikusa, Timoteus egy halandót emelt az égbe, addig Cecília egy angyalt hívott le a földre. Az orgona említése e ponton annál is szerencsésebb és fontosabb, mivel a Hendeli Nagy Sándor ünnepe 1736. február 19-i bemutatóján a londoni Covent Gardenben a művet kísérve több zenekari Hendel darab is elhangzott. Így az a G-moll orgona verseny is, amelynek első Larghetto tételéből most Simon Lindley és a Northern Szimfónia előadásában idézünk.

A Nagy Sándor ünnepe 1736-os londoni ősbemutatója egyértelmű sikert aratott, és anyagilag is kifizetődőnek bizonyult. A Daily Post tudósításában egykorúan azt írták, legalább 1300 ember jelent meg, és úgy becsülik, hogy a ház bevétele nem lehetett kevesebb 450 fontnál. Az érdem egy része persze a minőségi énekesgárdát illette, hiszen Handel remek előadókra számíthatott. Szopránként közreműködött például az ünnepelt primadonna Anna Maria Strada is, aki több Handel opera előadásán is ott tündökölt, és akinek művészi képességeit egy hozzáértő londoni zenebarát így értékelte. La Strada, a primadonna, a hangja kifogástalan, az előadásmódja maga a tökély, ám a megjelenése ilyen visszatetsző, és iszonyú grimaszokat vág. Nos, ezúttal a grimaszolás és a visszatetsző megjelenés nem jelenthetett gondot, hiszen a Nagy Sándor ünnepe nem opera volt. Ráadásul a bemutatóval kapcsolatban éppen az volt a jó szerint egyetlen kifogás, hogy az előadók túlságosan messze helyezkedtek el a közönségtől. Így hát a publikum amúgy is csak Strada asszony hangját értékelhette. Ám a Nagy Sándor ünnepe a premiéren túl is jócskán népszerű maradt. Sőt, Handel életművének egyik kitüntetetten közkedvelt és tisztelt alkotásává emelkedett. Ezt igazolja a tény, hogy 1738-ban kiadták a mű teljes partitúráját, és az anyagilag is igen nyereséges vállalkozásnak bizonyult, miután csak a királyi családból rögtön 7 vásárlója is akadt a kottának. A bemutatót követő szűk 2 évtized során legalább 25 alkalommal előadták az ódát, és ez a siker részint ellensúlyozhatta Handel sokkal kevésbé egyöntetűen örömteli operai tapasztalatait, részint pedig hozzájárulhatott ahhoz a zeneszerzői felismeréshez, hogy az olasz opera helyett immár gyümölcsözőbb lesz az angol nyelvű oratórikus kompozíciók felé fordulni. Annak pedig, hogy a Nagy Sándor ünnepe Handel halála után sem merült feledésbe, és hogy ismertsége sem korlátozódott a Szigetországra, éppenséggel a ma este felhangzó műalak a legszebb tanúsága. És most, az 1730-as évek Londonát odahagyva, immár indokolt áttérni a századvég bécsi zeneéletére. Itt alakult meg ugyanis egy olyan válogatottan művelt és zeneértő urakból álló társaság, a Gesellschaft der Assoziierten Cavaliers, a Szövetkezett Lovagok Társasága, amely különösen nagy érdeklődést tanúsított az évtizedekkel korábban elhunyt Handel oratóriumai és egyéb vokális művei, valamint azok előadatása iránt. Az 1786-ban megalapított kompániát, amelynek több magyar arisztokrata, így egy Aponyi, egy Batthyány és egy Eszterházi gróf is a tagja volt, Gottfried van Swietenbáró, a korabeli Bécs egyik legjelentősebb személyisége irányította. Ő diplomata és az udvari könyvtár prefektusa volt, és mint II. József császár bizalmas és felvilágosult szellemű híve, egyszerre elnökölte az udvari tanulmányi bizottságot és a könyvcenzúra hivatalt. Mint kifinomult ízlésű zeneértő és aktív szabadkőműves, van Swieten természetesen ismerte és nagyra becsülte az utókor számára messze legnevezetesebb kortársát, Wolfgang Amadeus Mozartot, akit az évtizedfordulón rávett arra, hogy érdemi díjazás ellenében igazítsa a modernebb ízléshez Handel több alkotását. Így van Swieten báró megbízásából készítette el Mozart 1788-ban az Acis és Galatea, 1789-ben a Messiás, 1790. júliusában pedig a Nagy Sándor ünnepe és a Szent Cecília óda átdolgozását. A bécsi zseni természetesen korán sem a mai historikus felfogás szellemében nyúlt a nagy pálya előd műveihez. Jól lehet, attól azért példásan tartózkodott, hogy úgymond kijavítsa vagy megszépítse Handel eműveit, ahogyan azt mások jócskán megtették ekkorban. Tevékenységét Mozart elsősorban arra korlátozta, hogy az immár értelemszerűen német nyelven megszólaló művek hangzásképét hozzáigazítsa a modernebb bécsi ízléshez.
például azáltal, hogy egységes zenekari hangzást hozott létre. Befejezésül a Händel és Mozart nemzedékeken és zenetörténeti korszakokon átívelő együttműködését megörökítő Nagy Sándor ünnepéből szólaljon meg a zárótétel a Nicolaus Arnoncourt által vezényelt 2012-es bécsi koncertről.

0: Kérem, ha szép estére vágynak, és az idejük is engedi, úgy hallgassák meg a Nagy Sándor ünnepét, és persze tartsanak velünk a jövő kedden is, amikor Bartók Béla a Kékszakálú Herceg Vára című egyfelvonásos operája lesz majd műsoron, Fischer Iván vezényletével, Polgár László és Komlósi Ildikó főszereplésével. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pergel János nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. Természetesen ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta a kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A konkrét vállalások, határidők és összegek hiányát kifogásolta a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai után a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán úgy értékelte, hogy az ülések után sem lehet többet tudni a tárcavezetők szakmai terveiről, mint a folyamat megkezdése előtt. Hozzátette, konstruktívan állnak az új kabinethez és figyelemmel kísérik a kampányígéretek megvalósítását. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokkád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a késlekedés okozta gazdasági következményekre. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik, a hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. Hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jövünk.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
5: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élőzenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
3: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Katona Márta nevében is. Én Bolna Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám a prológban már felvezette, ma este Georg Friedrich Händel Nagy Sándor ünnepe, avagy a zene hatalma című művét hallhatjuk 2 részben Wolfgang Amadeus Mozart hangszerelésében. Szólót énekel Roberta Invernizzi, szoprán, Werner Güra és Wolfgang Adler, tenor, valamint Gerard Finley, basszus. Közreműködik a Wiener Singverein, karigazgató Johannes Prinz és a Concentus Musicus Wien. Vezényel Nikolaus Arnonkur. A felvétel 2012-ben készült. Hallgassuk a mű első részét.

Georg Friedrich Händel Nagy Sándor ünnepe, avagy a zene hatalma című művéből hallottuk az első részt Wolfgang Amadeus Mozart hangszerelésében. Az énekes szólisták Roberta Invernizzi, szoprán, Werner Güra és Wolfgang Adler, tenor, Gerard Finley, basszus. A Wiener Singvereint és a Concertus Musicus Wien-t Nikolaus Arnoncourt vezényli. Hallgassuk a második részt.

wie die Flamme den Augen entfällt.

0: Georg Friedrich Händel, Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című művét hallottuk Wolfgang Amadeus Mozart hangszerelésében. Szólót énekelt Roberta Invernizzi, szoprán, Werner Güra és Wolfgang Adler, tenor, valamint Gerald Finley, basszus. Közreműködött a Wiener Singverein karigazgató Johannes Prinz és a Concentus Musicus Wien, a karmester Nikolaus Arnoncourt volt. A felvétel 2012-ben készült. A szerkesztő Katona Márta volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Klub adásában Ávéd János, David Six, Tilo Weber, The Transcendent Triptych című lemezét mutatjuk be. A tenor szaxofon, zongora, csembaló, vibrafon, dob, ütőhangszerekből álló trió avantgárd módon ötvözi a klasszikus és népzenei hatásokat különleges hangszínekkel és improvizációval. Ávéd, Six, Weber új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Liszt és Richard Strauss szimfonikus költeményei között a 19. század egyik legnépszerűbb zongora versenyét, Grieg szenvedélyes ámol versenyművét szólaltatja meg Balogh József, a karmester a román Gabriel Bepesela. Szimfonikus muzsika a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Szerdán 20 óra 29 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök este a Lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Arvo Pärt és Szergej Rachmaninov szerzeményei mellett Bartók Béla harmadik zongora versenye is felcsendül. A szólót az izraeli Boris Gildburg játsza. Vezényel az orosz-brit Vasilij Petrenko. Szimfonikus muzsika. Csütörtök este 20 óra 34 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszik. A felvétel Bambergben, a Joseph Kaillebert teremben készült 2026. január 11-én. A karmester Jakub Hrusa. Először hallgassuk Vyacheslava Kaprálová Rustikus szvittjét, opusz 19.

Elhangzott Vicheslava Kaprálová, Rustikus Szvit, opusz 19. A Bambergi Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Jakub Hrusa. Előadásukban hallgassuk most Bohuslav Martinů második szimfóniáját.

0: Bohuslav Martinů második szimfóniáját hallottuk. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Jakub Hrusa. A felvétel Bambergben, a Josef Kaillebert teremben készült 2026. január 11-én. A szerkesztő Otmar Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenítérőknek jó éjszakát, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Klub adásában Ávéd János, David Six, Tilo Weber, The Transcendent Triptych című lemezét mutatjuk be. A tenor szaxofon, zongora, csembaló, vibrafon, dob, ütőhangszerekből álló trió avantgárd módon ötvözi a klasszikus és népzenei hatásokat különleges hangszínekkel és improvizációval. Ávéd, Six, Weber új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Liszt és Richard Strauss szimfonikus költeményei között a 19. század egyik legnépszerűbb zongora versenyét, Grieg szenvedélyes ámol versenyművét szólaltatja meg Balog József, a karmester a román Gabriel Bebeszelá. Szimfonikus muzsika a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Szerdán 20 óra 29 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában Balassa Sándor műveiből válogatunk. Az 5 éve elhunyt Kossuth és Erkel díjas zeneszerző egy időben zenei rendezőként is dolgozott. Most hangszeres és vokális muzsikájából mutatunk be párat. Ars Nova.

0: Nova, a 20. és 21. század zenéje. Csütörtökön 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
1: Először egy fél órás zongoraszvitet hallanak, melynek keletkezési évszáma 1952, majd egy szimfonikus alkotás szól 2019-ből. Szerzőink az olasz Giacinto Scelsi és a német Matthias Krüger. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Giacinto Scelsi mindössze 26 éves, amikor 1931-ben Párizsban, a Pleyer teremben a világhírű karmester Pierre Monteux bemutatja a francia közönségnek a fiatal alkotó Rotativa című zenekari darabját, mely egy csapásra meghozza a szerző számára az ismertséget. Érdekesség, hogy a komponista műjegyzékében ez az első vállalt alkotás. Scelsi ekkor már túl volt meg annyi nagy utazáson, melynek köszönhetően zenei horizontja is kitágult. Igaz, 20-as éveinek elején ő is a dodekafóniában látta tovább lépés lehetőségét, de később ezt elhagyva figyelme Alexander Scriabin és Max Steiner zenei világa felé fordult. A II. Világháború éveit Svájcban töltötte, ekkor kezd el foglalkozni keleti filozófiákkal, a zen-buddhizmussal, a jógával és a tudatalatti tevékenységek a mindennapi életre gyakorolt hatásával. A háború után Rómába költözik, mely várost szinte el sem hagy 1988-ban bekövetkezett haláláig. A 20. századi szerzők között az egyik első volt, aki tradicionális népi hangszereket, s nem csak európaiakat, hanem keleti országokból valókat is először használt zenekari hangzásokba ágyazva. Zenei nyitottságát az is mutatja, hogy szintén az elsők között volt, akik az úgynevezett ondiola nevű elektroakusztikus hangszert használták, mely segítségével a kromatikus skálát még kisebb egységekre, 8-at hangokra tudta osztani. Komponálási módszere is egyedülálló volt. Szabadjátékát, improvizációját, melyek gyakran meditációval is felértek, magnószalagra rögzítette, majd a felvételt odaadta egy fiatal kollégájának, hogy az jegyezze le. Később ezekből a leíratokból dolgozott, ami megtetszett neki, továbbfejlesztette. A többit a szemétbe dobta. A vonós hangszerek esetében különösen szerette a szordinált hangzást. Kísérletezését, újításait persze nem fogadta mindenütt osztatlan siker. Kiadót is csak 75 éves korában, 1980-ban talált. Most Rómában élek egy házban, melynek ablakai a Palatinus hegyre nyílnak. Ez a hely szimbolikusan is jelzi számomra a keleti és nyugati kultúra határát. Írta 1977-ben a zeneszerző egy barátjának kelt levelében. Később itt rendezték be a szerző életművének emléket állító múzeumot. A legnagyobb szoba közepén egy Bechstein zongora áll, melynek A hangolása 432 Hz. A hangszer alatt két ondiola is található, a már említett elektroakusztikus hangszer. A társalgó falát pedig egy 1936-os Salvador Dali kép díszíti. A szerzői életműben jól mutatja a keleti világlátás, filozófia erős jelenlétét, egyik legutolsó kompozíciója a Krishna Eradha című szabad improvizáció, melyet Karin Levine fuvola művésszel készített el. 2018-ban Sebastiano Dayala Valva filmet készített a zeneszerző művei alapján, mely a Tétlenség első mozdulata címet kapta. Sabine Liebner, német zongoraművész, 7 éven keresztül 2013-tól 2020-ig rögzítette azokat a felvételeket, melyre Giacinto Scelsi utolsó kompozíciói kerültek. A zongora szinte mindennapi hangszere volt az alkotónak, 11 nagyszabású szvittet írt erre az instrumentumra. A 8., mely tehát 1952-ben készült, a Bot-ba elnevezést kapta, tibeti rituálék, imádságok és táncok zongorára alcímmel. A 30 perces alkotás 6 egymástól jól elkülönülő tételből áll, melyek azonban a tétel címen kívül más megjelölést nem kaptak. Giacinto Scelsi, 8. zongoraszvit. Bodba, tibeti rituálék, imádságok és táncok. Sabine Liebner játszik.

Botba címmel tibeti rituálékat, imádságokat és táncokat hallottak. Az olasz zeneszerző Giacinto Scelsi 1952-ben komponált 8. zongora szvitjét Sabine Liebner játszotta. Az Ársznóva második felében a Kölni Rádió szimfonikus zenekara játszik. Előadásukban a német komponista Matthias Krüger 2019-ben írt Belligot Boom című alkotása szólal meg. A cím hallatán, melyet talán így fordíthatnánk, hasas kecske bum, mindenképp valami különleges darabra számíthatunk. S nem is csalatkozik majd, aki velünk tart, hiszen Matthias Krüger szimfonikus hangzása egészen egyedi. Megvallom, jó magam nem szoktam párhuzamokat vonni kompozíciók között, próbálom mindegyiket a maga önállóságában, eredetiségében hallgatni, de ennek a zenekari darabnak az elején az Oscar-díjas filmzeneszerző Hildur Gudnadottir Csernobil 1986 című filmjének hangja jutnak eszembe. A különbség talán csak annyi, hogy míg az izlandi alkotó elektroakusztikus berendezéseket és kórust használt, addig Matthias Krüger kizárólagosan akusztikus hangszereket. Matthias Krügernek 2021-ben nem Gagyi, hanem Tündérport címmel szerzői lemezét jelentette meg a Vergo kiadó, mely elnyerte a német lemezkritikusok díját. Erről szól a 37 éves alkotó Hasas kecske bum című darabja. A hangfelvétel a mű komponálásának évében 2019-ben készült Kölnben a Rádió Székházának hangversenytermében. A Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Elena Schwarz vezényli.

0: A német zeneszerző Matthias Krüger 2019-ben 32 évesen írt Hasas kecske Bum című zenekari művét hallották egy a komponálás évében készült hangfelvételről, melyen a Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Elena Schwarz vezényelte. Az Ars Nova ezzel véget ért. A 20.-21. század zenéjéből válogató sorozatunk legközelebb holnap jelentkezik, ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája adásában Júlia Lezsnyeva énekel. Az orosz szoprán több énekes megmérettetésen is első helyet szerzett. Például a párizsi nemzetközi opera versenyen, mint a verseny történetének legfiatalabb győztese. Júlia Lezsnyeva a Mesterek órájában, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Artriumról, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei hangverseny sorozatáról beszélgetünk.
2: Sokszínű legyen, és a magyar zeneszerző társadalom minden korosztálya kellőképpen képviselje magát. Ezen felül, hogyha lehetséges, akkor legyenek ősbemutatók, magyarországi bemutatók, ugyanakkor műfaji sokszínűség is legyen.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban lemezbemutatóval készültünk, beszélgetéssel kerülünk közelebb a zenei anyaghoz. A muzsikus társakat is említi Ávéd János, a Weisz Gábor készítette beszélgetésben, de a névválasztásra is kapunk választ, illetve a témákról és a munkamechanizmusról is szó esik, és a hangszerválasztás sem elhanyagolható nézőpont.
2: A BMC gondozásában jelent meg Ávéd Jánosnak egy olyan trió lemeze, két külföldi muzsikussal zenélsz ezen az albumon. A címed Transcendent Triptych. Először mutasd be, légy szíves, a két muzsikus társadat.
3: Zongorán Dávid Szix, a zenekar vezetője egyébként, ő hívta életre ezt a zenekart, tehát hogy engem is ő hívott meg a formációba. Dávid Szix, ő bécsi származású zongorista, és Tilo Weber, aki Berlinben élő dobos. Így vagyunk hárman, a Transcendent Triptych zenekar tulajdonképpen, mert ezzel a névvel indultunk, de aztán most ez lett a lemez címe, úgyhogy nem egy ilyen szigorúan eldöntött tény, hogy ez most zenekarnév vagy lemeznév, még nem tudjuk, hogy ez marad-e egyáltalán, de a Dávid ezt a nevet generáltatta ki az AI-jal, amikor zenekar nevet próbált kitalálni.
2: Hát gondolom a triptych az mindenképpen a háromra asszociál, tehát
3: igen,
2: hogy három
3: a szárnyas oltár három oldala, vagy képe, vagy valami ilyesmi, igen.
2: Na most, hogyha az ember hallgatja ezt a lemezt, akkor mindenképpen a transzcendencia, az elmélyülés, ez nagyon előjön, tehát ez egyértelműen egy ilyen nagyon hallgatnivaló, akár egyedül, csendben, sötétben hallgatnivaló zene, én úgy éreztem.
3: Hát transzcendens, hogy az a látható világon, vagy hogy is van pontosan, ugye van a transzcendens, meg az immanens, ez két egymásnak ellentmondó fogalom, és a transzcendens az valami, ami a látható világon túl, vagy az itteni világon túl van. Egyébként azt gondolom, ez minden zenére jellemző, nem csak a mi zenénkre. Szóval ez egyfajta tautológia, vagy ami minden zenére vonatkoztatható, hogy a transzcendens tartalmakra irányítja a figyelmet bennünk hallgatókban. Tehát nem a zene maga tartalmazza ezeket, hanem azokat nyitja meg a zenészben, a hallgatóban egyaránt. De ez nem csak mondom, nem erre a zenére egyedül igaz, hanem minden általam nagyra tartott zenében ez jelen van.
2: Úgy éreztem a hallgatás közben, hogy ezek tulajdonképpen improvizációk végig, pedig mindegyiknek van címe, és mégis egy ilyen érzésem volt.
3: Az biztos, hogy nagyon erős megközelítés van a daraboknál az improvizáció irányából, de azért mégis a zenekar programját mindnyájan írunk ebbe a zenekarba, tehát a saját kompozíciókat eléggé lazán kezeljük, de ezt már azért elég régóta igaz ez a korábbi zenekarokra is, amikben dolgoztam, hogy eléggé laza szerkezetűek ezek a kompozíciók. Mindenki hozott 2-3 darabot ebbe a műsorba, és akkor volt olyan, amihez esetleg írtam egy témát, például ez a Minta című darab, amivel a lemez indul, azt egy vibrafont patent hozott a Tilo, és akkor mondta, hogy milyen jó lenne erre egy dallam, és akkor írtam rá gyorsan egy dallamot, és akkor ez ilyen koprodukció, de ez nem a improvizáció síkján, az végig jellemzi a lemezt, hogy még így kompozíció terén is volt, hogy akkor ezt a részt én írom meg, ezt a részt te. Meg volt olyan is, amit együtt alakítottunk ilyen apró zenei darabokból, például a Lund az hasonló volt, de az például a Dávid ötleteiből állt össze. Végül hárman.
2: Tulajdonképpen az is érdekes nekem, ha már így konkrétan a címekről beszélünk, hogy van, ami magyarul van, van, ami németül, van, ami tulajdonképpen egy nemzetközi kifejezés, és nem feltétlenül a te szerzeményeid vannak magyarul.
3: Igen, ez nagyon érdekes volt a zenész társaimat, a Dávidot főleg érdekelte ez, hogy ő mindenképp szeretett volna magyar címeket adni a darabjainak, például a Gólya az egy ilyen, ez egy csembaló improvizáció egyébként alapvetően, ami a Lacrimének egy parafrázisa, akkor a Tilo is a Minta című szerzeményével, tehát a magyar nyelv érdekelte őket, és emiatt is magyar címeket szerettek volna. Ezt én nem kértem tőlük, ezt ők maguktól így szerették volna. Hát a német cím az a Tiloé, de a Feltes ab von ihm. Nem volt erre koncepciónk, ahogy jött az ötlet. Ez egy ilyen eklektikus album, hármunk zenei világából úgy összemixelve az improvizációkkal.
2: És említetted, hogy David Six csembalón is játszik. Én úgy gondolom, hogy ez a jazzben egy rendkívül érdekes dolog, és nagyon ritkán hallható.
3: Igen, egy kicsit az is bennünk volt, hogy amikor a BMC-ben volt szerencsénk próbálni, akkor volt lehetőség a csembalót is használni, és ez egy újabb távlatokat nyitott meg a hangzásba, úgyhogy ezt felhasználtuk a lemezen is. Azért nem mondanám, hogy sok jazzklubban van csembaló, amerre járunk, de ez mindenképp nagy élmény nekünk, hogy ebben a zenében ez is meg tud szólalni. És például az egyik saját darabom elején is van a pastorálba, ami nekem egy teljesen új hangzást adott ahhoz, amit én ki se találtam még otthon. Tehát ez a jó ebben a közös zenélésben, hogy van egy kompozíciós ötlet, ami elég szigorúan megvan, és aztán még erre jönnek a próba közben ötletek, ami ú, de jó, akkor ezt építsük be, és van, ami spontán, amit nem is szoktunk lefixálni, ez meg az improvizációnak a tere. Szóval ez nagyjából ez a háromféle réteg, ami így megfigyelhető.
1: Ávéd János szavai után fújhatja a tenorszaxofont, David Six tehát zongorán és csembalón játszik, Tilo Weber vibrafonon, dobol és ütőhangszerekkel játszik, az elhangzó témák. Minta, David's Dream, Pastel, Da Felte Saphonim, Pastoral, Gólya, Lound, Kleinertrost és Vízhang.

0: az Ávéd János, David Six, Tilo Weber, The Transcendent Triptych című albumát hallhatták mai összeállításunkban. Ávéd János tenorszaxofonon játszott, David Six zongorán és csembalon, Tilo Weber pedig vibrafonon, dobolt és ütőhangszereken játszott. Minta, David's Dream, Pastel, Da Felte Saphonim, Pastoral, Gólya, Lound, Kleiner Trost és Vízhang fért bele mai összeállításunkba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom az Éjszakai Jazz Club végén. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Letették az esküt a Tisza kormányminiszteréje az országgyűlésben. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. A miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új kormány. Holnap 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, és egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a védelmi miniszterek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődött a 79. Cannes Fesztivál. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen a hagyományőrző csoportok mellett spanyol vendégművészek is bemutatkoznak. Idén kiemelt figyelmet fordítanak a generációkat összekötő tradíciókra is. Végül az időjárásról. Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, délután 15-20 fok várható. Hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket munkatársai Katona Márta és Padi Géza nevében is. Erich Wolfgang Korngold valójában mindig színházban, filmben, karakterekben gondolkodott, ahol a zenekar időnként megjegyzéseket fűz az eseményekhez, véleménye van a szereplők tetteiről, jelleméről, természetesen a zene eszközeivel élve. Korngold a Holtváros című operájából következik egy ária. Ezt már 1920-ban bemutatták, és ezzel a zeneszerzői hírneve csúcsára ért, aztán Hollywood álló csillaga lett a filmzene területén.

Erich Wolfgang Korngold a Holtváros című operájából hallottunk egy áriát, Alexander Nór és a Norvég Rádió zenekar előadásában vezényelt Petro Popielka. A komponista édesapja, a nagyhírű zenekritikus Eduard Hanslick utóda volt Bécsben. Most Adolf Schulz-Evler parafrázisa következik Johann Strauss témáira.

Koncert arabeszket hallottunk ifjabb Johann Strauss témáira. Adolf Schulz Evler parafrázisát Benjamin Grosvenor játszotta. A Walzer király apja keringőivel szemben már nem csak méreteiben, de tartalmilag is kibővítette a keringőit. Vivaldi D-moll trió szonátája szól.

Antonio Vivaldi Démo Trio szonátáját az Il Giardino Armonico előadásában hallottuk. Corelli jelentős zeneszerző, de az életéről keveset tudunk. 5 gyermekes családba született, és egy faenzai paptól kezdett zenét tanulni. Fokozatosan Itália vezető hegedűsévé vált. Tőle a C-dur koncertó szól.

Corelli C-dur koncertóját Willem Pót játszotta. Corelli művei egyébként 6 opuszban láttak napvilágot, nem volt nagyon termékeny zeneszerző, vokális műveket például egyáltalán nem írt, ami az ő korában hát ritkaságnak számított. Most Luigi Dalla Piccola 2 kórusműve következik.

Luigi Dalla Piccola kórus műveit hallottuk, a Rosszul férjhez mentek kórusát és a Rosszul nősültek kórusát. Michelangelo versekre készültek a zeneművek. A holland kamarakórust Erik Eriksson vezényelte. Érdekes zenék voltak ezek. Alois Henry Gérard Fornerod hangversenydarabjával folytatjuk a Notturnót.

A svájci származású Alois Fornerot hangverseny darabját Sibyl, Miriam és Isabel Csop előadásában hallottuk. Ez a komponista Freiburg konzervatóriumának megbecsült igazgatója volt, nem csak zenél, de kritikákat is írt, vokális művei mellett a kamara zenéjét becsülik leginkább. Mi pedig hallgassuk Brahms Ádúr szerenádját.

Johannes Brahms Ádur szerenádját a Kitchener Waterloo szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Rafi Arménián. Most Claude Debussy képek ciklusának második füzete következik, harangszó a lombokon át, és a hold leszáll, valamint aranyhalak. A gyönyörű darabokat Roger Woodward játssza.

Debussy képek ciklusának második füzete hangzott el, Roger Woodward zongorázott. Frank mindig valami modulációra, újdonságra ösztökélte tanítványát Debussyt, mire ő így válaszolt, hogy én most miért változtassak hangnemet, ha ez nekem tökéletesen megfelel. Hát Frank Debussynél is merészebb volt néha. Mozarttól következik a B-dur rondó koncertante.

Mozart 269-es köhűjegyzékszámú B-dur rondó koncertántéját a Mozart évforduló zenekara játszotta, a szólót James Ains játszotta. Többféle helyesírással is írták a Mozart család nevet. Elsőként egy Andris Mozart nevet jegyeztek föl, aki Augsburg közetében élt. 2 óra van.

A Swiss Roman zenekar hangversenye következik, amelyen Daniele Gatti vezényelt. Elsőként Beethoven D-dur hegedű versenye hangzott el Christian Tetzlaff szólójával. Beethoven egyetlen koncertje szokatlanul gyorsan, lázas alkotó tempóban született 1806 végén. Az első ütemben semmi más nem lehet hallani, csak az üsdob négy ütését, aztán pár taktus múlva ismét a dob következik, a vonósok pedig egy diszhangot ismételgetnek. Ez egy elképesztő ötlet egy D-dur hangnemű kompozíció elején. Ilyen merészségek akkoriban biztos, hogy másnak nem jutottak az eszébe. Annak idején Franz Clement hegedű művész közreműködésével mutatták be a versenyművet.